Jonathan Harvey Tranquil Abiding című zeneművét játszotta a BBC szimfonikus zenekara. A kompozícióban nagy szerepet kaptak a hosszú, kitartott hangok, a lassú zenei változások, a zene szinte lebegett, és hát ez a nyugalmas megmaradást szorgalmazza. Most Elgar Émol Gordonka versenyét halljuk.

Elgar Émol Gordonka versenyét Szényá Rumukainen és a BBC szimfonikus zenekara adta elő, vezényelt Szakari Oramo. Ezt a művet 1919-ben írta Elgar, és ezután az alkotó korszaka tulajdonképpen véget ért. A ráadás Kája Szárjáho Gordonka darabja volt.

Kája Sarriahu 7 pillangó ciklusából a második pillangó jelent meg, Szenya Rummukainen jóvoltából. A felhő hírnök Gustav Holst egy ritkán játszott kantátája, a műszövegei klasszikus indiai költemény angol fordításán alapul, ezt egy ókori indiai költő írta.

Gustav Holst a Felhő hírnök című kantátáját hallottuk. Jesse Dendy énekelt, a BBC koncert kórusát és szimfonikus zenekarát Sakari Oramo vezényelte. Egyébként Holst mindig érdeklődött az indiai kultúra, filozófia és zene iránt. Most ismét Elgár darabja következik, a szerelmi üdvözlet.

Edward Elgar szerelmi üdvözlet című kis darabja hangzott el Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi és William Tritt előadásában. Az átdolgozó David Passmore volt. A brit zeneszerző elvesztette feleségét, és ezt nem tudta kiheverni, egy boldogtalan öregember lett belőle. Schubert C-dur fantáziája szól.

Franz Schubert C-dur fantáziáját Paul Louis játszotta. Ez a híres Wanderer fantázia, amit a komponista 1822-ben írt, később Liszt ezt átdolgozta zongorára és zenekarra. Tudjuk, hogy Schubert nem volt jó zongorista, mégis fantasztikus műveket komponált, igaz, néha a kottáit földhöz vágta, és dühöngött, hogy kiírhatott ilyen borzalmat. 4 óra van.

Carl Philipp Emanuel Bach Magnificatja következik norvég muzsikusok előadásában. Komlós Katalin, az ismert zenetörténész írta, hogy az utóbbi egy-két évtized Carl Philipp Emanuel Bach reneszánsza, mint egy 200 éves késéssel ismeri fel a zenetörténeti jelentőségét a szerzőnek, és a felismerés még csak a kezdeti stádiumban van. Az biztos, hogy Philipp Emanuel életművének csak kis hányada ismert mind a mai napig. Ez a Bach fiú a második volt a sok Bach gyerek között a sorban. Wilhelm Friedemann volt a legismertebb, és Johann Christian a legfiatalabb. Carl Philipp Emanuel pedig hamburgi Bachként emlegetjük.

Kár Philipp Emanuel Bach D-dur magnifikátját Linda Övrebő, Aina Einarsson, Anders Dahlin, Johannes Manov, az oszlói kamarakúrus és a Norvég rádió zenekar adta elő Alessandro De Marchi vezényletével. Manapság már több Emanuel Bach zenét lehet hallani. Kár Csernitől következik a H-moll szonáta.

Kár Cserny Hámor szonátáját Stefan Lindgren játszotta. Cserny Beethoven növendéke volt, nagyon sok Beethovenre vonatkozó leírása fennmaradt, amik persze értékesek és nagyon érdekesek. Zseniális pedagógus volt, már 15 éves korában keresett zongoraoktató. Mozart Szöktetés című operájából következik a Nyitány.

Mozart Szöktetés a Szerályból című operájának nyitányát játszotta a norvég rádiózenekar. Egy grácsi kritikus azt írta, hogy a szöktetés Bécsben egészen rendkívüli tetszés mellett került előadásra, de a siker nem a darabnak, hanem kizárólag Mozart úr nagyszerű zenéjének köszönhető. Most a fólia téma feldolgozása következik.

Egy ismeretlen zeneszerző muzsikája hangzott el Fori d'Espagne Comale Acacpo játszó cimbalmon. Johann Georg Pisendel C-moll szonátáját halljuk. Pisendel neve ugye Bach muzsikáját juttathatja az eszünkbe, hiszen ő ennek a kornak az egyik leghíresebb hegedű művésze volt. Valószínűleg a zene ősatja neki írta a hegedű szonátákat.

Pizendel C-moll szonátája hangzott el Andrea Buccarella és a Kóre zenekar előadásában. Csöndészzene. Ray Vaughan Williams madrigája következik. Az angol komponista nagyon szeretett volna tanulni, fel is kerekedett, hogy órákat vegyen Maurice Ravel-től, de azt írják, hogy nem jöttek ki egymással.

Ray Vaughan Williams madrigája hangzott el a Csöndés zene a BBC Singers előadásában. Most Malcolm Arnold három matrózdalát hallgatjuk meg. Ez a zeneszerző amolyan lázító ember volt, lovaggá ütötték, pedig korábban hát nem éppen szalonképes kifejezésekkel illette az uralkodót egy interjúban.

Malcolm Arnold három matrózdalát az Ariát fúvós ötös játszotta. Bohémiai emlék polka formában, vagy emlék Csehországból polka formában, ez Bedzsi Szvetana opusz 13-as művének címe, ez egy nosztalgikus hangulatú zongora mű, amely Szvetana hazájához való kötődését fejezi ki.

Bedzsi Smetana polkáját Alexandra Trusova játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Maurice Ravel tükröződések ciklusából az Alborada del Grazioso csendül fel, a bohóc hajnali szerenádja. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németi Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Kijev főpolgármestere a várostért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyház fő a Szent Péter bazilikában bemutatott Szent Pistjén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Pünkösd után két nagyvágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. A lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Azt tanácsolják az időseknek, a gyerekeknek és a várandósoknak, hogy napközben csak szükség esetén menjenek az utcára. Itthon ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Sokfelé élénk szél, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszöntöm Önöket. Szeidű Dénes vagyok. Johann Sebastian Bach zenével indul a mai Muzsikáló reggel. Az E-dur partita két tételét halljuk Csáki András előadásában.

Johann Sebastian Bach 1006-os BV Faust-számú E-dur partitájának két tétele szólt, a harmadik és a negyedik tételt hallottuk, Csáky András játszott gitáron. Mendelssohn következik, aki zseni volt, ehhez nem fér kétség, de óriási tehetségét nem váltották apró pénzre, hát pénz volt bőven a Mendelssohn családban, nem is volt ezért rá szükség, sőt, szülei sokat gondolkoztak azon, hogy akarják-e egyáltalán, hogy a fiúk zenei pályára menjen. Végül aztán úgy döntöttek, hogy ekkora tehetségnek nem szabnak határt. Milyen jó, hogy így döntöttek. Felix Mendelssohn Bartholdytól szól tehát a D-moll hegedű verseny, ez nem a híres E-moll vigyázzanak, ez a D-moll. Az első tételt halljuk Frank Peter Zimmermann előadásában.

Felix Mendelssohn Bartoli D-moll hegedű versenyének első tételét Frank Peter Zimmermann és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta, Gerd Albrecht vezényelt. Clementi szimfóniával folytatjuk, az Opus 18-as B-dur első tételét a London Mozart Players játsza. Vezényel Matthias Bamert.

0: Clementi B-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, Matthias Bámert vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Ady Endre, májusi zápor után. Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott, a zápor vertemezőn, piros darra gyújtott a vér, piros darra gyújtott a vér. Szinte sercent, hogy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, s csókolt minden az ég alatt, s csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csók előtt, rebegőn és nyugtalanul, és halkan kérem az urat, áld meg ezt a csókos mezőt, áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszony csapat kapál, hol majd életterem, ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok, s a lábuk térdig mesztelen, s a lábuk térdig mesztelen.
0: Szokásunkhoz híven verset hallottunk, ez nem volt más, mint Ady Endre májusi zápor után Pálos György előadásában. És hallgassunk egy ez tematikájában jól kapcsolódó zenét, Ludwig van Beethoven 6. Pastorale szimfóniájának 5. tételét, a londoni filharmonikus zenekar játssza.

Ludwig van Beethoven 6. szimfóniájának 5. tételét hallottuk a londoni filharmonikus zenekar előadásában, vezényelt Klaus Tennstedt. Telemann émol koncertója következik, annak is két tétele, a 3. és a 4. Boldoszky Gábor a szólista, a Szimfónia Varsavia játszik.

Telemann Émol koncertójának két tételét hallottuk Boldocki Gábor és a Varsói Szimfónia előadásában. A hangversenymester Artur Kátszala volt. Most is Chopin prelűd következik, méghozzá az Opus 45-ös Cis-moll hangnemű, a szólista Márta Argerics.

Chopin Opus 45-ös cis-moll prelüdjét hallottuk Márta Hargerics előadásában. Most következik Mozart kis G-moll szimfóniája, amit 17 éves korában komponált. Ezt nem csak azért érdemes hangsúlyozni, mert ezt megelőzte 24 másik szimfónia, gondoljunk bele, 17 éves korára már elkezdte komponálni a 25. szimfóniáját, hanem azért is fontos ezt emlegetni, mert a műre jellemző egyfajta drámaiság, és ez a benső erő, ez az érettség, ez nem minden 17 évesre jellemző tapasztalataink szerint. A kis G-moll szimfónia második tétele következik tehát. A bécsi filharmonikusok játszanak, Kertész István a karmester.

Mozart kis g-moll szimfóniájának második tételét a bécsi filharmonikusok előadásában hallottuk, Kertész István vezényelt. Karl Reinecke a következő zeneszerzőnk, maradunk ennél a hangnemnél, a g-moll szerenádjának ötödik tételét az Anima Muzicé Kamarazenekar játsza, az Anima Muzicé Kamarazenekar, akik ugye nemrég Bartók Rádió zenei díjban részesültek.

0: A Bartók Rádió Zenei Díjas Anima Muzicé Kamara zenekar előadásában hallottuk Karl Reinecke G-moll szerenádjának 5. tételét.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Áldott pünköst hétfőt, lendületes ébredést, kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál továbbra is Szejlő Dénes. Joseph Haydn D-dur koncertójának 3. tétele következik, az amszterdami barokk zenekart halljuk, akiket vezényel, és egyébként orgonán is játszik, Tom Koopman.

Joseph Haydn D-dur koncertójának harmadik tételét hallottuk. Tom Koopman volt a szólista, emellett ő vezényelte az amszterdami barokk zenekart. Egyébként Tom Koopmannal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a csemballó hangja annyira lenyűgözte már gyerekkorában, hogy az otthoni zongorába apró szögeket vert, mármint a zongora kalapácsaiba, hogy minél jobban hasonlítson a csemballó hangjára. Hát ez egyfajta ilyen historikus előadói fanatizmust sejtett már egészen gyerekkortól. Talán erre szokták azt mondani, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Puccinivel folytatjuk, a Gianni Schicchi című operából szól Rinuccio áriája, Ozé Cura a szólista, a Philharmonia zenekar játszik, vezényel Placido Domingo.

Puccini Gianni Schicchi című operájából szólt Rinuccio áriája. José Cura szólójával hallottuk a részletet, a Filharmónia zenekar játszott, Placido Domingo vezényelt. Beethoven harmadik eroika szimfóniájával folytatjuk, a harmadik scherzo tételt játsza, Alli Concert Nation, vezényel Jordi Savall.

Beethoven harmadik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Le Concert des Nations játszott, vezényelt Jordi Savall. Most Rameau következik, egy opera részletet fogunk hallani. Rameauval kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy viszonylag későn, 50 évesen írta meg első operáját, de szerencsére még hosszan élt, ezért volt még bőven ideje alkotni ebben a műfajban. A Barádok című műve igazán későn keletkezett, a bemutatóra elkezdtek próbálni, de két próba után leállították a folyamatot, így a zeneszerző életében soha nem hallotta ezt a művet egyben. Egyébként 1770-ben koncertszerűen előadták, de akkor már azt nem hallatta a zeneszerző, és az újkori bemutatója pedig 1964-ben volt. Most az Orfeó zenekar játssza az ötödik felvonás részletét, vezényel Vashegyi György.

Rameau Borádok című operájának 5. felvonásából szólt részlet, az Orfeó zenekar játszott, vezényelt Vashegyi György. Dvorzsák kétkeringője következik Radoslav Kvapil előadásában.

0: Dvorzsák kétkeringőjét hallottuk Radoslav Kvapil előadásában.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Krausz Cismol szimfóniájával folytatjuk. A negyedik tételt halljuk a Koncertó Köln előadásában.

Joseph Martin Krauss Cismol szimfóniájának negyedik tétele szólt, a Concerto Köln játszott. Tomá Luide Victoria szerzeménye következik, akinek egyébként van magyar vonatkozása is, második Miksa özvegyének, Habsburg Máriának volt személyes káplánja. Az ő halálára írta egyébként azt a requiemet is, amit főművének tekintenek a zenetudósok. De most halljunk egy másik művet, Veni Sancte Spiritus. A Westminster katedrális kórusának előadását halljuk.

Tomá Luis de Victoria, Veni Sancte Spiritus című művét hallottuk, a Westminster katedrális kórusa énekelt, orgonán közreműködött Joseph Cullen. Niccolò Paganinivel folytatjuk, ez a Motto Perpetuo, a Liszt-Ferenc Kamara zenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

Niccolò Paganini szerzeményét hallottuk, ez volt a Motto Perpetuo, a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Most Handel következik, de nem csak következik, hanem jön. Méghozzá gyalog. Na de hogy hogyan jön Handel gyalog, erről írtak 1776-ban. Így szól az idézet, felépítésében igen nagy darab és terebélyes ember volt. Járása mindig inkább ődöngésnek tűnt, és nem éppen kecsesnek, mivel némi dülöngélő mozgás rejlett benne, mint azoknak, akiknek görbe a lába. Arcvonásai finoman markánsnak, tartása egészében higgadt, ami jó akarattól enyhített méltóságot sugárzott, és mindenféle szívbéli tulajdonságról árulkodott, amely képes bizalmat kelteni és megbecsülést kiváltani. Idézetet hallottunk tehát Georg Friedrich Händel nézéséről és járásáról, most jöjjön a G-moll Concerto Grosso két tétele, a Concentus Musicus Wien játszik, vezényel Nikolaus Harnoncourt.

Handel Opus 6-os numeró 6-os G-moll koncertó grosszójának két tételét hallottuk, a Consensus Musicus Wien játszott, Nikolaus Harnoncourt vezényelt. Csajkovszki első szvittjének 6. tételét, Gavottot játssza az orosz szimfonikus zenekar, vezényel Jevgenyij Svetlanov.

0: Csajkovszkij első szvittjének 6. tételét játszotta az orosz szimfonikus zenekar vezénye Jevgenyi Szvetlanov.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
3: A Magyar Rádió Énekkarának quintessenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
4: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Ma az ünnepre való tekintettel kinyerma nincs, de nagyszerű zenék vannak. Itt van például Franz Schubert 6 polonézéből a 4. tétel. Pont ez szól Jara Tal és András Grütheit zenelőadásában.

Schubert szerzeményét hallottuk, a hat polonéz negyedik tételét játszotta Jara Tal és András Grétheisen. Tudjuk, hogy Schubertre jellemző volt egyfajta kettősség, mármint ami a személyiségét illeti. És nagyon érdekes, hogy ezt a kortársai különböző módon fogalmazták meg. Itt van egy idézet, bizonyos értelemben Schubert kettős természet volt. A bécsi kedélyességet a mélységes Millabú szálai szőtték át, és nemesítették meg benne. Befelé költő, kívülről amolyan élfhajhász volt. És nézzük, hogy mások hogyan írtak, ugyanerről egy kicsit másképp. Azt írják, rendkívül egyenes lelkű volt, nyitott, képtelen az álnokságra, barátságos, hálás, szerény, társaságkedvelő, szívesen osztotta meg másokkal örömét, de magába zárta bánatát. Ugye, hogy valamennyire ugyanarról a dologról van szó, de azért mégis két nagyon különböző megközelítésben. Jöjjön most József Szuk, Ez dur szerenádjának második tétele, az Orpheus kamarzenekar játszik.

József Szuk Ezdúr szerenádjának második tételét hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Mozart Idoménájából szól most a négyes, a harmadik felvonásból Lorraine Hunt Lieberson, Liza Milne, Barbara Frittoli és Ian Bostridge énekel. A skót kamarazenekar játszik Charles McCarras vezényel.

Mozart idoméneójában hallottuk a négyest, a harmadik felvonásból Lorraine Hunt Lieberson, Liza Milne, Barbara Frittoli és Ian Bostridge szólójával a skót kamarazenekart Charles McCarras vezényelte. Johannes Brahms harmadik szimfóniájának részlete következik. Sok zenetudós szerint ez a legnehezebben befogadható szimfónia, sőt, van, aki úgy fogalmaz, ha az elsőt komor balladának, a másodikat pedig lírai költeménynek mondjuk, akkor ezt, a harmadikat sűrűvérű drámának érezzük. Nos, akkor jöjjön ennek a sűrűvérű drámának a harmadik tétele, az Európa Kamara Zenekar játszik.

0: Johannes Brahms harmadik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk az Európa Kamara zenekar előadásában. Jannik Nezesegan vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Bach Hámol hegedű partitájának két tétele következik. Augustin Hadelich a szólista.

Johann Sebastian Bach 1002-es BWV számú H-moll hegedű partitájának két tételét hallottuk Augustin Haderich előadásában. Rossinivel folytatjuk, méghozzá a sevillai borbé részletét halljuk hamarosan. Lehet tudni, hogy ennek az operának nem ez volt az eredeti címe. Azaz, hogy az eredeti címe ez volt, de mivel Paisiello-nak is futott akkoriban egy azonos című operája, ezért Rossini megváltoztatta, Alma Viva, avagy a hiába való elővigyázatosság címet kapta tehát az opera, és fontos megjegyezni, hogy ezt a gesztust, ezt hangsúlyozta és aláhúzta Rossini a következő nyilatkozzattal, amit tett, amit ismertetek. A szerző Gioacchino Rossini előre kívánja bocsátani, hogy a nehéz feladattal Bomarché úr komédiája szövegének újrafeldolgozásával az őt etéren megelőző halhatatlan mesterrel való mindennemű rivalizálás látszatát is kerülni kívánja, ezért darabja címét az iránta való tiszteletből az itt szereplőre változtatta. Azért sikerült a rivalizálás, és Rossini maradt felül. Szóljon tehát a sevillai borbélyból, a viharzene a második felvonásból, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszik, vezényel Kóródi András.

Rossini a Sevillai Bormei című operájának részletét hallottuk, ez volt a viharzene a második felvonásból, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott, vezényelt Góródi András. Forré Paványa következik, de nem a megszokott módon, hanem egy átiratot hallunk, Branford Marsalis játszik szoprán szaxofonon, a Tallis Kamarakórus és az Angol Kamarazenekar kíséri őt.

Forré Páványát hallottuk Bramford Marsalis, a Tallis Kamara Kórus és az Angol Kamara Zenekar előadásában. Haydn következik, az A-dur szimfónia első tételét halljuk, egyébként ez a numero 59-es szimfónia, a Magyar Kamara

Haydn numero 59-es A-dur, a tűz melléknévre hallgató szimfóniájának első tételét hallottuk, ez volt a Presto, a Magyar Kamarazenekar játszott, a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. Giovanni Gabrieli Canzonja következik, a Concerto Palatino előadását halljuk.

Giovanni Gabrieli kánzonját hallottuk, a Concerto Palatino játszott. Kedves hallgatóink, Bizé zenével zárjuk a mai muzsikáló reggelt. A Gyöngyhalászokból szól Nadir románca, az első felvonásból Roberto Alagna énekel. A londoni Covent Garden zenekara játszik.

0: Georges Bizet Gyöngyhalászok című operájának részletét hallottuk. Az első felvonásból szólt Nádir románca Roberto Alagna énekelt, a londoni Covent Garden zenekar játszott. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szeirű Dénest hallották.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönők Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
0: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Miles Davis 100. születésnapjának előestéjén 10 részes sorozat indításával hódolunk nagyságának. Az első műsorban a Miles Davis Quintet játszik. A többszörös Grammy-díjas afroamerikai jazz trombitás mindig maga köré gyűjtötte a tehetséges fiatalokat, őket inspirálva velük együtt újat alkotva. Miles Davis 100. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Otto hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A ma délelőttöt kezdjük Hubay Jenő zenéjével, és az E-dur hegedű verseny első tételét hallgatjuk. A szólista Hagai Sám, a BBC Skót zenekarát Martin Brebins vezényli.

Hubay Jenő édurhegedű versenyének első tételét hallottuk, Hagai Sám játszotta a szólót, a BBC skót zenekarát Martin Brevins vezényelte. Johann Joachim Kvánc zenéje következik most, aki nem véletlenül volt a fuvola egyik legfontosabb mestere, nem csak muzsikusként, hanem mondjuk így tudományos alapon is közelítette a hangszert. Ahogyan erről Friedrich Nikolaj a Nagy Frigyes királyról szóló anekdoták kötetében a Hamis fuvola epizódban olvashatunk. Kvánc tudta, milyen nehéz tisztán játszani a hangszeren. Meg akarta oldani ezt a problémát, ezért a legjobb fából nagy gonddal készítette el a fuvoláit, majd saját maga mérte ki nagyon pontosan a hangolást, és saját kezűleg furta ki a lyukakat a fuvolákon. Hát valóban ez az egyik titka a tiszta hangszernek, és aztán a következő, hogy egy kiváló zeneszerző műveket is ajándékozzon az instrumentumoknak. Johann Joachim Kvánc C-dur trió szonátájából hallgatjuk a negyedik tételt, Franz Brüggen és Jeanette van Wingerden blokkflőtén, Franz Wester harántfuvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsma cellón, Gustav Leonhardt csembalón játszik.

Ez volt Johann Joachim Quantz C-dur triószonátájának negyedik vivace tétele. Franz Brüggen és Jeanette van Wingerden blokkflőtén, Franz Wester harántfuvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsma cellón, Gustav Leonhardt csembalon játszott. Most hallgassuk Olimpia áriáját Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából. Joan Sutherland énekel, a Swiss Roman zenekart Richard Boning vezényli.

0: Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából Olimpia áriáját Joan Sutherland énekelte, a Swiss Romance zenekart Richard Bonning vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kármária von Weber zenéjével folytatjuk a műsort, az első szimfónia nyitótétele következik. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Zawalisz vezényli.

Kármária von Weber talán nem is véletlenül lett operaszerző, hiszen már gyermekkorában kapcsolatba került a színházzal, mert abban a Vándorszínházban nőtt fel, ahol édesapja színészként működött. Később a papa, aki Mozart felesége, Constanze Weber nagybátyja volt, testvérével együtt a Mannheimi zenekarban muzsikált. Így kapcsolódott össze színház és zene a kis Kármária von Weber életében. Elsősorban az opera műfaja érdekelte őt, de azért más műfajokat is találunk életművében, ugyanakkor például az első szimfóniája inkább operáinak rokona, és nem azokat a szimfonikus formai újításokat követi, amelyekkel Beethoven ugyanabban az időben kísérletezett. Az első szimfónia első tétele, amit meghallgattunk, lehetne akár egy opera nyitánya is. Ezt az első szimfónia tételt, Kármária von Weber zenéjét a Bajor Rádió szimfonikus zenekarától hallottuk, Wolfgang Zavalis vezényelt. Következzék most egy tengeri vihar, ez már Antonio Vivaldi zenéje, és a 253-as jegyzékszámú Ezdur koncertot takarja, amelynek második és harmadik tételét halljuk. Daniel Hope és az Európa Kamara zenekar játszik.

Antonio Vivaldi 253-as jegyzékszámú tengeri viharkoncertójának második és harmadik tételét Daniel Hope és az Európa Kamarazenekar játszotta. Schumann Erdei képek című művéből hallunk most részletet. Ez a sorozat egy töredékekből álló ciklus, amelyet 1849 új év napjaiban írt a zeneszerző, és ez volt az utolsó jelentős szóló zongora sorozata. A mű nem egyszerűen a természetről szól, hanem az embernek a természetben elfoglalt helyéről, és arról, hogy ez a kapcsolat hogyan befolyásolhatja az ember önmagáról alkotott képét. Más szóval a külsőről, mint a belső vizsgálatának eszközéről. A sorozat nem egy objektív kirándulás az erdőbe, hanem egy nagyon személyes reakció, és fontos az is, hogy minden darab csak egy nagyobb élmény töredékét, egyfajta hangképet mutat. Ezúttal a Vészmadár, a hetedik tétel szólal meg az Erdei képek sorozatból, Robert Schumann zenéjét Berecz Mihály játssza.

Robert Schumann Opus 82-es erdei képek sorozatának 7. a Vészmadár című művét Berecz Mihály előadásában hallottuk. Két tételt hallgatunk most Johann Christian Bach Opus 6-os első G-dur szimfóniájából, a mű második és harmadik tételét a Concerto Armonico játssza.

Johann Christian Bach opusz 6-os G-dur szimfóniájának második és harmadik tételét a Concerto Armonico játszotta. A 16. és a kora 17. században volt népszerű táncforma a passamezzo, és ha táncrendben gondolkodunk, akkor a reneszánsz szokásoknak megfelelően a passamezzo táncot gyakran követik más, háromnegyedes ritmusú táncok, mint például a saltarello, a gallarda vagy a paduana. De mi most maradunk a passamezzónál, azt is kornetteken hallgatjuk, Michel Pretorius zenéjét a Dos Memoir művészei játsszák.

Michael Pretorius kornettekre írt passamezzóját hallottuk, a Dulce Memoir felvételén Denis Rosendahl vezényelt. Most pedig következzék Beethoven opus 126-os harmadik Ezdur bagatellje, Glenn Gould zongorázik.

0: Beethoven opusz 126-os harmadik Eszter bagatelljét hallottuk, Glenn Gould zongorázott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Következzék most két tétel Ottorino Respighi három korájából, a BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényli.

A műveket hallgatva nyilván sokan felfigyeltek rá Respighi három korája, Johann Sebastian Bach korál előjátékainak átirata, amelyen Respighi 1930-ban dolgozott, és még ugyanebben az évben hallhatta először a közönség a művet New Yorkban Arturo Toscanini vezényletével. A második és harmadik korát hallgattuk Ottorino Respighi művéből, ezen a felvételen a BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényelte. Hallgassuk most egy kamaramű részletét, ez lesz George Onslow, opus 24-es D-moll vonósötösének első tétele, a Le Salon Romantique játszik.

George Anslow Opus 24-es D-moll vonós ötösének első tételét hallottuk, a Le Salon Romantique felvétele szólt. Egy olasz barokk szerző, Francesco Gasparini Bajazet című operájából hallunk most részletet. Ez a darab az 1711-ben írt Tamerlano című mű átdolgozása. A korábbi darabot szinte teljesen átírta a zeneszerző, mindössze 6 ária közös. És erre az átiratra azért volt szükség, hogy a darabot a híres tenor Francesco Borazzini igényeihez igazítsák. Nem is csak a zene, hanem a történet is változott, sőt a megjelenítés is, mert a híres énekes több drámai pillanatot akart a színpadon, és meg is kapta. Ami pedig a zeneszerzőt illeti, Francesco Gasparini fontos volt Vivaldi számára, hiszen ő volt annak az árvaháznak az igazgatója, amelyik hegedű tanárként alkalmazta Antonio Vivaldit. Zenetanárként pedig Gasparini volt a mestere Benedetto Marcellónak, Johann Joachim Quanznak és még Domenico Scarlattinak is, szóval fontos ember volt az itáliai barokk idején. Francesco Gasparini Bajazet című operájából a címszereplő áriáját halljuk, Ian Bostridge énekel, az English Concert játszik, Bernard Labadie vezényel.

Francesco Gasparini Bajazet című operájából hallgattuk a címszereplő áriáját Ian Bostridge előadásában. Az English Concertet Bernard Labadie vezényelte. Homvágy, ezt a címet kapta Liszt Ferenc Zarándok évek című művének első kötetéből. A most következő darab a svájci kötet részletét Jandó Jenő játssza.

Liszt Ferenc Zarándok évek című művének első svájci kötetéből hallottuk a Honvágy című tételt, Jandó Jenő zongorázott. Szóljon most egy kis filmzene, az 1947-ben készült a Kasztíliai kapitány című film kísérőzenéjének részlete, Newman művét a Szlovák Filharmonikus Zenekar élén Richard Heyman vezényli.

0: Newman a Kasztíliai kapitány című filmhez írt kísérő zenéjének részletét hallottuk. A szlovák filharmonikus zenekart Richard Heyman vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
3: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
4: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mozart zenéjével folytatjuk a műsort, a 488-as köhely jegyzékszámú A-dur zongora verseny nyitótételét Mihály Pletnyov és a Berlini Kamara Filharmónia játssza.

1786. március 2-át írt katalógusába Mozart, amikor befejezte 23. A-dur zongora versenyét Bécsben. Ez egy rendkívül termékeny időszakban készült. Ekkor éppen a Figaro házassága bemutatóját tervezte a zeneszerző, 1786. májusában valósult meg, és nem sokkal korábban írt egy újabb darabot, az egyfelvonásos színigazgatót. Bécs változékony zenei életében a közönség ízlése ekkoriban kezdett eltávolodni a zongora versenyektől, és ugyanarról a közönségről beszélünk, amely néhány évvel korábban még igencsak dicsérő szavakkal halmozta el Mozart versenyműveit, most már nem igen vágyott továbbiakra. Ennek ellenére Mozart tovább folytatta munkáját, abban a hitben, hogy a friss és csábító zenéivel elnyeri a közönség tetszését. Valóban ezekre a darabokra komoly bevételi forrásként számított, mert fellépései abban az időben sokkal jövedelmezőbbek voltak, mint az udvari megbízások. Ugyanakkor, és azért ez is sokat mondó, a zeneszerző életében sem ez az A-dur darab, sem a vele egy időben írt két további zongoraverseny nem jelent meg nyomtatásban. Mozart 488-as köhögjegyzékszámú A-dur zongora versenyéről van szó, amelynek első tételét hallottuk Mihail Pletnyov és a Berlini Kamarafilharmónia előadásában. Jules Massenet spanyol éjszaka című dalát hallgatjuk most, Marian Crevasa énekel, Thibaut Garcia gitározik.

Jules Massenet Spanyol éjszaka című művét hallottuk, ez a dal egy Szegi díja, egy kasztíliai népdal és táncforma, élénk ritmussal, amelyet gyakran kísérnek gitárral, ahogyan azt a mostani felvételen is hallottuk. A Spanyol éjszakát Marian Crevesa énekelte, mellette Thibaut Garcia gitározott. Francia zeneszerző és kasztíliai eredetű dal után Portugália felé vesszük az irányt. João Domingos Bom Tempo első szimfóniájának harmadik tétele következik. A portói klasszikus zenekart Merminski vezényli.

João Domingos Bomtempo első szimfóniájának harmadik tételét a portói klasszikus zenekartól hallottuk, Merminski vezényelt. Két tétel következik most Telemann D-dur szvitjéből, a hatodik és hetedik tételt a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara játssza.

0: Telemann D-dur szvitjének 6. és 7. tételét a Berlini Régizene Akadémia zenekarától hallottuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Következzék most Giuseppe Verdi zenéje, a Végzett Hatalma című opera nyitányát halljuk, a Magyar Állami Operaház zenekarát Pier Giorgio Morandi vezényli.

Giuseppe Verdi a Végzett hatalma című operájának nyitányát hallottuk, a Magyar Állami Operaház zenekarát Pier Giorgio Morandi vezényelte. Haydn zenéje következik most, akinek 24. D-dur zongora szonátája, a szerző érett stílusának igen kiemelkedő példája. A mű második tételében Haydn megmutatja egy kicsit befelé forduló oldalát, miközben a zene líraisággal és gyengétséggel bontakozik ki. Egyszerű, megható dallamokat hallunk, amelyeket finom harmóniák támasztanak alá, és igen nyugodt hangulatot teremtenek. A zárótétel pedig egy élénk rondó allegro, örömteli energiával teli. Haydn szellemes és játékos természete itt teljes mértékben megnyilvánul. Gyors futamok, virtuóz passzázsok és váratlan harmóniai fordulatok tarkítják a tételt. Ezt a két tételt, a másodikat és a harmadikat hallgatjuk Joseph Haydn 24. D-dur szonátájából. Svetoslav Richter zongorázik.

Haydn 24. D-dur szonátájának második és harmadik tételét Sziatoszláv Richter játszotta. Szökőkút és a bősz medvék, ezt a két tételt hallgatjuk most Edward Elgar, az Ifjúság varázsa című művének második szvittjéből. A londoni filharmonikus zenekart Adrian Bolt vezényli.

Edward Elgar, az Ifjúság varázsa című művének második szvittjéből hallottunk két tételt, először a Szökőkút, aztán a Bőszmedvék tétel szólalt meg. A londoni félharmonikusokat Adrian Bolt vezényelte. Egy gyönyörű Andante cantabile tétel következik most, ez Beethoven első szimfóniájának részlete, ami második tétele, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

0: Beethoven első szimfóniájának második tételét a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszotta. Kedves hallgatóink, ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Csik Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma este a Swiss Romance zenekar játszik. Mendelssohn és Beethoven vidám hangvételű szimfóniái között Camille Saint-Saëns Gordonka versenye szól, melyben Saul Gabetta a szólista. A karmester Daniele Gatti. A február 4-i koncert felvétele a genfi Victoria teremből, ma 20 óra 28 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége nyár közepén, július 25-én ünnepli 75. születésnapját. Tisztelettel köszöntjük Dukai Barnabás, Erkel és Bartók Pásztori díjas zeneszerző egyetemi tanárt, az Új Zenei Stúdió egykori tagját. Dukai Barnabás zenéjének meditatív tónusa a szakralitásból fakad. A különleges hangulatú műveiről ismert alkotóról Dolinszky Miklós zenetörténész fogalmazta meg, hogy Dukai felismerte, hogy újdonságot az ezredforduló idején nem valamely rafinált technikai újítás, hanem magának a zene szellemi helyének újragondolása jelenthet. Dukai Barnabás ennek jegyében javasolt zeneműveket is a műsorba. Azt kérte, az ő darabjai mellett hadd mutasson meg két olyan zeneszerzőt, akiknek életműve és korszaka, a 14.-15. század zenéje nagyon közel áll szívéhez. Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy nagyon szépen köszönöm Dukai Barnabás kérését, hogy a műsorban is tegeződve beszélgessünk, mert tényleg egyszerűbb lesz.
2: Sokkal egyszerűbb, mint kínozni magunkat a különböző fogalmazásokkal.
0: Van egy teóriám a zenéddel kapcsolatban, vagy megcáfolsz, vagy nem, meglátjuk. Sokszor szoktam azon gondolkodni, hogy egy zeneszerzőt mi minden inspirál. És a te műveidnek annyira sokat mondó címe van, hogy ez például egy kiindulás, hogy hogyan születnek a darabok. De mégis azt gondolom, hogy amellett, amilyen címeket nálad olvasunk, van még egy nagyon fontos, akár inspiráció, akár nevezzük mondjuk eszköznek a zenealkotás során. És nem azt mondom, hogy a szünet, és még kevésbé mondom, hogy hatásszünet, hanem inkább azt mondom, hogy a csönd szerepe a darabokban. Amit olykor lehet, hogy te pontosan meghatározol a klasszikus szünetjelekkel egy darabon belül, de nagyon sok olyan darabodat hallottam, amelyben úgy gondolom, hogy sok esetben rábízod a játékosra, hogy megérezze azokat a csöndeket, amiket tartani kell azokban a darabokban, és tényleg nem mondanám, hogy ezek szünetek.
2: Ez pontosan így van. Mondjuk nem határtalan a játékos persze szabadsága, tehát bizonyos keretek között mozog azért, tehát a kereteket azért szeretem megadni, adott esetben akár számokkal is, de adott esetben csak fogalmazásban, ahogy ő abban a pillanatban, ahogy átéli azt, amit csinál, és abban, amiben van, akkor azt szerint fog reagálni. Tehát életszerűnek kell lenni a dolognak, nem pedig egy ilyen lemerevített, nem tudom micsodának. Szóval ez abban az értelemben nem egy, hát nem is az, nem matek, mert matek, de nem az a matek. Ez egy másfajta matek.
0: És ami az inspirációs részét illeti, valóban hogyan állnak össze nálad az inspiráció elemei, ha úgy tetszik?
2: Abból indul minden. Ha nincs csönd, akkor nincs hang. Tehát először van a csönd, és utána van a hang. Bizonyos értelemben, ha komolyan és mélyen átgondoljuk a spirituális nézőpontot, akkor volt alapvetően a hang. De az a hang, az egy transzcendens hang. Az nem ez a megfogható oszcillográfon megjelenő formula. Mert végül is, ha az ember megpróbálja figyelni a saját létét, és a saját létét úgy figyeli, minthogyha ő lenne a saját létének az alanya, ez rendkívül fontos, mert máma abszolút nem ez a divat. Pont valami ellenkező a divat, vagy szokás, vagy nem tudom, minek nevezzük. Akkor előbb-utóbb rájön, hogy a hang és a csönd abban az értelemben, ahogy én gondolom, nem egymás ellentéte, hanem egy és ugyanaz. Ezt nem is lehet megérteni, mert fogalmilag nem lehet megfogalmazni. de az lényegében egy és ugyanaz. Ami mögötte van, amiből ez lesz, mint egy láthatólag kettősség, az a mögöttes, az, ami mind a kettőt tartalmazva, az a lényeg. És onnan jön minden. Én akkor írok zenét, amikor jön. Amikor nem jön, hiába mondják, hogy csinálja, nem csinálom. Na most ennek persze ára van, mert a világban van egyfajta struktúra, meg egy szociális rendszer, ennek ára van. De hát, ha jóba akarok lenni magammal, akkor mindenképpen ezt csinálom. Egyszer írtam rendelésre darabot. Azt is elkéstem egy hónap. A darabnak egy harmadát eljátszották, a másik két harmadát nem. Aztán máshol más körülmények, persze az nem is vállaltam sose ilyesmit. Még zeneakadémista koromban, negyedikes vagy ötödikes lehettem, akkor a Zsámbéki Gábor még Kaposváron volt, és valami brazil színdarab volt, és akkor valaki elment a zenész, aki csinálta volna valahogyan, és akkor hozzám jutott a dolog, elvállaltam telefonon, és utána három nap múlva lemondta, a Zsámbék persze nagyjából azóta is se felejtette el, semmi probléma, csak azért mondom, hogy ez így van. A Háj Ági, aki filmeket csinált, annak csináltam filmzenét. Egy bizonyos filmhez kétfajta zenét, tehát a film nem egy kétszer egyformán, de a zene két különböző. Ennyi volt az összes. Semmi több. Én rájöttem, nem, én erre nem vagyok alkalmas. Ezt annak kell csinálni, hogy tudja, kész, csinálja, nagyon jó van. Én azt csinálom, amit én tudok. Ha kell, kell, ha nem kell, nem kell, kész. Az ember legyen olyan, amilyen.

0: Dukai Barnabás, aki saját csöndjében megpihen című két zongorára írt hangkölteményét hallottuk, Ránki Dezső és Klukon Edit zongorázott.
1: Éjszaka 3-kor, még nyáron is olyan sötét van, mint a csuda. Fél álomba kerülök, és jönnek a hangok szép sorba, és akkor megmaradok ebbe a fél álomba, és megpróbálom megjegyezni végig. És akkor utána elalszom, és akkor reggel megint fél álom, és akkor megint kezdődik a visszaemlékezés. Így mennek a dolgok. De van olyan, hogy megyünk valahol sétálunk, és egyszer csak jön valami. De sokszor a médium is jön vele, szóval adott esetben ez nem úgy van, hogy csak hangok a levegőben, hanem valami, ami hozzátartozik. Az ember talán és titok saját magának.
0: De akkor az is felmerül bennem, hogy a te darabjaid esetében előfordulhat, hogy gyakrabban születik meg először a címe, mint maga a tartalom?
1: Fordítva is van. Mind a kettő van. Ez teljesen össze-vissza, ennek semmiféle ilyen struktúrája nincsen. Volt olyan darab, aminek a címe az a darab megszületése után majdnem 40 évvel lett véglegesítve. Na most a másik nagyon érdekes, vokális darabok például. Először mindig a zene van meg. Nem úgy van, hogy szerzek egy szöveget, és akkor azt megzenésítem. A zenét megszövegesítem. Ez pont a fordítottja, mint ahogy ezt szokták elgondolni.
0: És ez akkor is így van, hogyha készen van már a vers, ami inspirál?
1: Hogyne? Persze. Én nem az okosságommal rakom össze. Egyszerűen, hogy a dolgok úgy összejátszanak, úgy keresed, és akkor egyszer csak oda jön. És akkor valaki mondja, vagy nem mondja, vagy én leveszek valami könyvet, és akkor kinyitom, és nem is az én nyitom ki, nem azt keresem. És timmel, megdöbbentő módon. Az ember olyan, mintha teljesen ismeretlen telepen jár, és mindig valami új felfedezés van.
0: Amikor mondjuk ez a fél álomban, ez a hajnali 3 óra, vagy még éjszaka 3 óra, amit mondtál az előbb, hogyha ilyenkor elkezd formálódni benned egy hangsor, vagy egy dallamsor, akkor azzal együtt előbb-utóbb megjelenik a hangszer is, vagy az egy későbbi történet, hogy ki lesz, mi lesz a hangszer
1: mindig, együtt? Persze, a vokális daraboknál is az, hogy női kar, vagy nem tudom, a női kart azt én rettentően közel érzem magamhoz. És nem ilyen sok szólamokat, 3-4 szólamok. Ugyan jó, írtam egy 6 szólamú kirje elejszont is, meg ilyesmiket, 2 szoprán, 2 mezzó, 2 alt, de nem a sok szólamúsága döntő. Egyébként minél kevesebb a szólam, annál nehezebb. Írtam egy olyan fúvós darabot, amelyik talán basszus fúvola és basszus klarinét. Na, hát érted? Most erről jutott eszembe. Nagyon sok olyan van, hogy egy bizonyos darab 3-4-5 féle médiumon is lefut, és adott esetben kicsit változhat is, nem feltétlenül muszáj, de változhat is, vagy nem változik. Tehát vannak vokális darabok, amelyeknek vannak vonós verziói, sőt, vannak zongora verziói. Szóval, mint ahogy a nagy öreg kollégáim csinálták, mint a Bach, ugye a G-moll hegedű szólószonátának a fúgája például, abból létezik egy orgona verzió is, az nem G-mollban van, hanem D-mollban van, és létezik egy lant átirat saját magától, ami jelentősen más regiszterben van. De hát a Liszt is csinált ilyeneket, ezek nekem alapvető inspirációk voltak, az eljárásnak az eszméjét tekintve. De hát a középkoriak, szóval a 16. századtól visszafele, a 16. századot is beleértve. Minél jobban visszamegyünk, a 13. a 12. század, amit azok produkálni voltak képesek, az fantasztikus. Még a 14-15 is, persze. Van egy-két hosszabb darabom is tényleg, szóval van, ami 20 perc, de nem jellemző. A túlnyomó többsége az bőségesen 10 perc alatt van. Egyszer elég ennyi, mert utána csönd. A Satit meg a Webernt tudom idehozni példának, bár a kettő hangzásvilág abszolút távol áll egymástól, de lényegileg ugyanazt látják. Ez az, ami nekem nagyon érdekes volt. Lényegileg ugyanazt látják. Teljesen más szempontból a Stravinsky ilyen. Stravinsky is, mikor hallgatta ezeket a Mozart miséket, és akkor mosolygott, hogy micsoda opera ária. Na hát kéne írni valami rendes misét, és akkor megírta azt a bizonyos 2 fúvós ötösre és a kórusra a misét. Szóval hihetetlen. Meg nekem a Liszt is egy nagy példa, és az a Liszt, amit nem kultiválnak. Hát sokféle van, és hát meghallgatod azokat a zenéket, nincs szükség többre, tökéletes.

0: Ez volt az első zeneszerző, akit Dukai Barnabás javasolt a műsorba. Philippe de Vitry, Gratissima Virginis című művét hallottuk, a Gothic Voices énekelt. Ezeknél az alkotóknál, akiket most a 12. századtól akár Stravinskyig bezárólag említettél, egyrésztről mi az ő titkuk, és ami az ő titkuk számodra, az téged mindig inspirál, vagy olykor esetleg zavarba hoz?
1: Nem hoz zavarba, ezek éreztek valamit, ami az időn túl van. Nézd, a középkoriak, Robert Carver például, 1484-5 körül született, és 1568 után halt meg. Annak van egy 10 szólamú miséje, a Dum Sacrum Mysterium. 10 szólamú mise. Nekem annyi pont elég. Vagy ez a Lionel Power, az írta az első olyan misét, ami ciklus már, és mindegyik tételnek ugyanaz az alapanyaga. Az Okeghem, hát az döbbenetes nagyság, szóval. De ha visszamegyünk, ezek a névtelenek, a Notre Dame iskola, meg a San Marcial, senki nem tudja, ki csinálta, mi csinálta, csak hallgatod és kész vagy. De ha mondjuk képzőművészet. Van a 18. század második felébe egy japán, úgy hívják, hogy Maruyama Okio. Van neki egy olyan képe, így ki kell hajtani, és az a címe, hogy tört jég. Egy fehér felület, és akkor vannak néha ilyen vonalak benne innen-onnan, de olyan ügyesen, szóval nem ilyen vonalzóval húzott. És tényleg ránézel, ha láttál már jeget úgy. És 1780-as, 90-es évek. Most mit csinálunk itt modernitást, ugyan már? Ennyi elég.

0: A másik Dukai Barnabás által javasolt szerző, Lionel Power darabja szólt, Aquam Pulchra Est kezdetű motetta, az Orlando Consort felvételét hallottuk. Hogyha most ennek a vonalán haladva, de nagyon sokat visszalapozunk az életedben, mindenkinek, aki muzsikussá szeretne válni, végig kell járnia egy bizonyos intézményes rendszert, a zeneiskolától, a zeneakadémián, hát sok mindenen, és akkor abba vagy be tud illeszkedni, vagy nem, vagy beilleszkedik, és aztán kitör belőle, és kialakítja a saját igényeit és a saját stílusát. Nálad ez hogy volt? Mennyire voltál lázadó fiatal muzsikus?
1: Most akkor kezdjük ezt egyszerűen. Nekem alig akartak zeneszerzés diplomát adni. Én voltam az egyetlen diplomázó, 5-től fél 6-ig lezajlott a koncert, utána a bizottság fölment, ez este volt, december 4-e, 4:10-ig tanácskoztak a tanácsterembe. Utána behívtak, és közölték, hogy hát azon gondolkoztak, hogy nem adnak diplomát, mert abból, amit én írtam, abból nem derül ki az, hogy én mit tanultam ebben az intézményben. De aztán volt valami paksamétában valamilyen stílusgyakorlat, az megmentette a helyzetet, és akkor így aztán a legrosszabb államvizsgai jegyet adták, amit lehetett. Ha így indítasz, akkor neked annyi. Volt egy orgonadarabom, amit valamivel később eljátszott egy német orgonaművész. Na azt én vizsgadarabnak is bevittem valamikor még zeneakadémista második évfolyamba. Elhangzott, és akkor az egyik jeles professzor, öreg urak voltak ők már akkor, azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor az az ausztráliai magyar Rómába összetörte a Michelangelo Pietát kalapáccsal. Hát ezek voltak a történetek. Én így szoktam fogalmazni, ha az ég akar valamit, az meg fogja csinálni. Ha én akarom, ha nem akarom, tök mindegy. Ha viszont az nem akar valamit, és én mindenáron meg akarom csinálni, úgyse fog menni. És ezt nem ideológiaként mondom, sok évtizedes tapasztalatból. Ez van. Tehát hagyom magamat az ég által vezettetni. Az, hogy az égnek milyen eszközei vannak, hát azt végtelen számú. Ha nem veszed észre, hát akkor elmentél mellette. Ha észreveszed, akkor oké, és akkor eldöntheted, hogy most jössz vagy nem jössz. Én rájöttem, hogy követni kell azt, amit követni kell. Szóval szót kell fogadni. Ez a lényeg. Embernek nem. Ő neki. És hát a zene az a 19. században is voltak hindu bölcsek, akiknek most nem is tudom a nevét, az volt a vélemény, hogy a legerősebb és a legjobb átviteli eszköz az időből, a transzcendenciába és az időtlenségbe az a zene.
0: Tegyük keretbe a beszélgetést, mert azzal kezdted, hogy akkor írsz, amikor valami jön, és nem azért, mert valaki megrendelte.
1: Így van.
0: Akkor most ezt a felvetett gondolatsort zárjuk le a műsor végén, hogy milyen viszonyban vagy az elkészült darabokkal. Elengeded-e őket saját útjukra?
1: Amikor én úgy látom, hogy a dolog elérte arra az állapotra, amit én képes vagyok megoldani, akkor az elkészült. Nagyon ritka az, hogy én később még belenyúlok valamibe. Van olyan, hogy félbe hagyok valamit, és mit tudom én, 20 év után előszedem, és akkor fejezem be. De amikor be van fejezve, akkor az nagyjából be van fejezve. Ezek nem az enyémekem. Ez nem személyes tulajdon. Amikor az utolsó dobban a szíved, és egy utolsót lélegzel, és utolsót kilélegzel, a testedet is itt hagyod, de mindent itt hagysz. Magyarul mi a tied? A tied önön magad. Volt egy ógörög filozófus, úgy hívták, hogy Gorgiász. Az európai esztétika atyának tartják. A következőt mondja. Semmi sincs. Ha bármi volna is, arról nem lehet közléseket tenni. Ha lehetne közléseket tenni, azokat meg nem lehet megérteni. Na most ezzel a filozófiai háttérrel az ókorban 103 vagy 104 évig élt. Na ennyi az egész.

0: Dukai Barnabás Égi út szívünkön át című hangszeres motettáját az Anima Muzicé kamarazenekar játszotta, a szerző Dukai Barnabás vezényletével. Nyár közepén, július 25-én ünnepli 75. születésnapját a kiváló Erkel és Bartók Pásztori díjas zeneszerző, aki portrésorozatunk mai epizódjának vendége volt. Nagyon köszönjük Dukai Barnabásnak, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2025. június 20-ai adás ismétlését hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, és mivel a módosítás értelmében a szabály a rendszerváltás óta mindenkire vonatkozna, ebbe beletartozik Orbán Viktor is. A Fidesz ezt jogilag aggályosnak tartja. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták: Orbán Anita éveken keresztül dolgozott az Orbán kormányok külügyi rendszerében, és ezen időszak alatt egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett korrupciógyanús ügyben. Szerintük Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit. Nem volt könnyű olvasmány, így reagált a Facebookon Orbán Anita a fideszes volt kormánytagok nyílt levelére. A külügyminiszter azt írta: nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái szerinte védeni próbálnak. Úgy fogalmazott: éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot, a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A korábbi fideszes kormánytagok nyílt levelére válaszul a miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták hazájukat és elárulták a magyarokat. Magyar Péter szerint azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyarokért és egy szuverén Magyarországért dolgozik. A kormányfő bejegyzésében arra szólította fel a levélírókat, hogy szóljanak a volt miniszterelnöknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta: nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartanak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vesz. Videómaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 12 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.

0: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm a hallgatóimat. Mai adásunkban utolsó folytatását adjuk a Tisztelet a Mestereknek című CD ismertetésének. A hasonló című élő koncertet tartalmazó lemez a tudósok, helyszíni munkások és a hagyományt még élők előtti tisztelgésnek készült, számot adva arról, hogy a revival mozgalom mennyire tudta megtanulni és tovább virágoztatni ezt a jól bevált kommunikációs nyelvezetet. Nagy szerencsénk volt, hogy mi találkoztunk olyanokkal, akik nem tankönyvekből tanultak népdalokat, és így az eleven élmény ragadott magával minket, amikor a folytatásra szántuk rá magunkat. Nekem személyes élményem volt Karsai Zsiga bácsival, a lőrincévi énekes táncos emberrel való találkozás. Nem csak a talp alá való muzsikát szolgáltattuk neki, hanem a fél világot végig kószáltuk vele, mindenütt kitörő sikereket aratva. Ezen a koncerten már nem tudott részt venni, de én arra gondoltam, énekeinek eléneklésével idézem fel legendás alakját. Így hát Zsiga bácsitól tanult lőrincévi dalokat fogok énekelni.
1: Redüljön le a botfalvi vár! Redüljön le a botfalvi vár!

hogy a sok magyar legények, de hogy a sok magyar legények,

Lovam le van dregedálva, de lovam le van dregedálva, s én az egyesbe bezárva, s én az egyesbe bezárva. Lovam

vizitálják a vasamat. De vizitálják a vasamat. Mégsem szánják rabságomat. Mégsem szánják rabságomat. De dűjön le a botfalvi vár, de dűjön le a botfalvi vár.

Másik nagy tanítómesterem Bársony Mihály volt. Nem csak játszani tanított meg ezen a középkori európai hangszeren, a tekerőlanton, hanem magát a hangszert is elkészítette számomra. Most ezen fogok játszani egy Lőrinc révi pontozót, majd ezután dunántúli népdalokat tekerőn és énekelve is.

Dunáról fúj a szél, feküdj mellé, majd nem ér. Dunáról fúj a szél, nem fekszöm én kend mellé, mert igen rövid a kendé. Dunáról fúj a szél, hely nem fekszöm én kend mellé, mert igen rövid a kendé. Dunáról fúj a szél, hely Jancsika, Jancsika, mi nem nőttél nagyobbra.

sárga tyúk meg a bögye, adj egy kicsit te bőzse, Dunáról fúj a szél, sárga tyúk meg a nyaka, adj egy kicsit te kata, Dunáról fúj a szél. Öreg vagyok, gügyögök, a fenének se köllök, Dunáról fúj a szél, ha egyszer-kétszer kapok én, rögtön oda vagyok én, Dunáról fúj a szél, ha egyszer-kétszer kapok én, rögtön oda vagyok én, Dunáról fúj a szél.

Ördöngös füzes muzsikája az egyik legelső terepélményem volt a mezőségen kószálva Kallor Zoltánnal és Timár Sándorral. Mezei Ferenc bandája remek tánzenékkel szórakoztatott bennünket. Soha se felejtem el, hogy amikor hazafelé mentünk a helyi busszal, az egyik megállónál fölszállt egy komplett mezőségi zenekar. Valószínűleg egy környékbeli táncházból jöttek. A hátsó peronon megállva remek muzsikálásba fogtak, a busz teljes közönsége rázendített az éneklésre. Csodálatos volt. Aztán, ahogy közeledtünk Kolozsvár felé, egyre több román nyelvű utas szállt fel, és egyszerre csak mindenki átváltott a magyarról romára, anélkül, hogy az éneklés megszakadt volna. Többnyire még a dallamok is ugyanazok voltak. Az utasokat összekovácsoló mulatságos hangulat rezzenéstelenül tovább virított. Hát ilyen csodálatos hatalma van a zenének. Mikor a most következő produkciót hallgattam, óhatatlanul ez a múltbeli szívmelengető emlék jutott eszembe. Ördöngös füzesi katonakísérőt, ritka csárdást és zsidótáncot hallunk Pap István Gázsa, Halmos Béla, Ökrös Csaba, Sós András, Árendás Péter, Havasréti Pál, Lányi György, Fekete Antal, Kozma Gyula és Berec András előadásában.

És ezzel el is érkeztünk a különleges koncert végéhez. Nagy táncházi muzsikálással fejeződött be a hangverseny, a táncházak legelső táncrendjét, a Székit idézték fel a muzsikusok, Pap István Gázsa, Halmos Béla, Lányi György és Havasréti Pál. Ezzel búcsúzunk mi is.

0: Tisztelet a Mestereknek című műsorunk negyedik részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2023. május 8-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Ottmár Dávid és Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében az Accademia Bizantina hangversenyét hallhatják. Csembalón játszik és vezényel Ottavio D'Antone. Közreműködik Marcello Gatti barokkfuvolán, Alessandro Tampieri hegedűn, Viola d'Amore-n. A felvétel 2026. február 7-én készült Rómában, az Universitas La Sapienza-ban. Elsőként szóljon előadásokban Johann Sebastian Bach 5. D-dur Brandenburgi versenye, BWV 1050-es.

Johann Sebastian Bach 5. D-dur brandenburgi versenyét hallhatták, közreműködött Marcello Gatti barokk fuvolán, Alessandro Tampieri hegedűn, csembalón játszott, és az Accademia Bizantina élén Ottavio D'Antone vezényelt. A folytatásban előadásokban Georg Philipp Telemann Émol fuvola hegedű kettős versenye szól.

Gelb Philipp Telemann Émol fuvola hegedű kettős versenyét hallhatták. Közreműködött Marcello Gatti barokk fuvolán, Alessandro Tampieri hegedűn, csembalón játszott és az Akadémia Bizantina élén vezényelt Ottavio Dantone. A folytatásban Carl Philipp Emanuel Bach Ámol fuvola négyesét hallhatják, jegyzékszáma 93-as, közreműködik Marcello Gatti barokk fuvolán és Alessandro Tampieri viola d'amorén. Az Akadémia Bizantina élén a csembaló művész Ottavio Dantone.

Carl Philipp Emanuel Bach A-moll fuvola négyesét hallhatták. Az Accademia Bizantina játszott, élükön Ottavio Dantone csembaló művész, közreműködött Marcello Gatti barokk fuvolán és Alessandro Tampieri viola d'amorén. Befejezésül szóljon Johann Sebastian Bach A-moll hármas versenye, BWV 1044-es. Az Accademia Bizantina élén Ottavio Dantone csembaló művész, közreműködik Marcello Gatti barokk fuvolán és Alessandro Tampieri hegedűn.

0: Johann Sebastian Bach A-moll 3-as versenyét hallhatták. Közreműködött Marcello Gatti barokk fuvolán és Alessandro Tampieri hegedűn, az Akadémia Bizantina élén Ottavio D'Antone csembaló művész. Kedves hallgatóink, az Akadémia Bizantina hangversenyét hallhatták, csembalón játszott és vezényelt Ottavio D'Antone, közreműködött Marcello Gatti barokk fuvolán, Alessandro Tampieri hegedűn, viola d'amorén. A felvétel 2026. február 7-én készült Rómában, az Università La Sapienza-ban. Szerkesztette Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova eheti műsoraiban az idei Tribune Internationale de Compositeur alkotásaiból válogat ifjabb Bazsinka József. Összeállításainkban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett rádiós zeneszerző seregszemle kiemelkedő művei szerepelnek. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Doknányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallhatják. Közreműködik Mihály Damján bariton, vezényel Héja Domonkos. A felvétel 2026. január 9-én készült a Zeneakadémia nagy termében. Elsőként szóljon Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Mese szaltáncárról című szvitje, opusz 57-es. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, Héja Domonkos vezényel.

Mese Szaltán cárról. Nikolaj Rimszkij-Korszakov szvittjét a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszotta, Héjadó Munkos vezényelt. A folytatásban Mogyesz Muszolszkij műve szól, a halál dalai és táncai. Közreműködik Mihály Damján, bariton, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát, Héjadó Munkos vezényli.

Muszorszkij a halál dalai és táncai című művét hallhatták, Mihály Dámján énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának élén híjadomonkos vezényelt. Befejezésről szóljon Mogyesz Muszorszkij egy kiállítás képei című műve Maurice Ravel átiratában, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát híjadomonkos vezényli.

0: A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszotta Mogyesz Muszorszki egy kiállítás képei című művét Maurice Ravel átiratában. Híja Domonkos vezényelt. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét hallhatták. Közreműködött Mihály Damian, bariton, vezényelt Híja Domonkos. A felvétel 2026. január 9-én készült a Zeneakadémia nagytermében. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv volt, szerkesztette Bolla Milán. Összeállításunk végén a szerkesztők Ottmár Dávid és Bolla Milán, valamint a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Miles Davis 100. születésnapjának előestéjén 10 részes sorozat indításával hódolunk nagyságának. Az első műsorban a Miles Davis Quintet játszik. A többszörös Grammy-díjas afroamerikai jazz-trombitás mindig maga köré gyűjtötte a tehetséges fiatalokat, őket inspirálva velük együtt újat alkotva. Miles Davis 100. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
0: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Őrizetbe vették Hilarion orosz metropolitát Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhozdban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healey a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-en nem működött. Az okos eszközök és a laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Itthon a héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik. A MÁV szakemberei holnaptól egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány percet csökken az érintett szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, illetve hosszabb menetidőre kell számítani. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett ívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. 15 óra múlt 4 perccel.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
5: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
6: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hit utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
3: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok, Fellegi Lénárdot hallják. A mai muzsikáló délutánban felvételről hallhatják a hangomat, így nem lesz játék, de zenei újdonság, ezen óránk derekán igen. Ludwig van Beethoven C-dur zongora versenyének fináléjával indítjuk a mai összeállításunkat, Schiff András szólójával hallgatjuk a gyors tételt, a Dresdai Állami Zenekar Bernard Haitink vezényli.

Ludwig van Beethoven C-dur zongora versenyének fináliát hallottuk Schiff András szólójával, a Dresdai Állami Zenekart Bernhard Haitink dirigálta. Német barokk zeneszerző, korának jelentős és népszerű opera szerzője volt Karl Heinrich Graun, de írt hangszeres műveket is, például a Fuvola versenyei második Frigyes számára készültek, aki jó fuvolista hírében állott, elő is adta a műveket. De most operáik közül az Orfeóból következzék részlet, ő is kontratenornak címezte ezt a szerepet, mint kortársa Gluck az Orfeó és Euridikében. Tehát most Karl Heinrich Graun, a szerző, következik ária az Orfeó című operából, Philipp Jaruzelski előadásában, a Le Concert d'Astrée-t Emmanuel Haim vezényli.

Karl Heinrich Graun Orfeu című operájából hallottunk áriát Filip Jaruzsky előadásában, a Lékonszert d'Astrée-t Emmanuel Eym vezényelte. Robert Schumann élete egyik nehéz periódusában komponálta a második szimfóniáját, azt nyilatkozta a darabbal kapcsolatban, hogy rossz állapotban volt, amikor írni kezdte, de mire befejezte, ismét önmaga tudott lenni. A vidám negyedik tételben a boldogság és gyógyulás iránti vágyát fogalmazta meg, méghozzá a pozitív végkifejlet felé való törekvését öntötte zenébe. Van egy visszatérő motívum, idézett a negyedik tételben Beethoven a Távoli kedveshez című dalciklusából. Nem véletlenül említettem a finálét, hallgassuk a lipcsei Gewandhaus zenekarával, Ricardo Sáy vezényletével.

Robert Schumann második szimfóniájának utolsó tételét hallottuk a lipcsei Gewandhaus zenekarával, Ricardo Sáji vezényletével. Következzen egy Kodály Zoltán kórusmű, az Árva vagyok hangzik el a Gyűri leánykarral, Szabó Miklós vezetésével.

0: 1987-es felvételt hallottunk, a Gyűri lánykar énekelt Szabó Miklós vezetésével, Kodály Zoltán volt a szerző, az Árva vagyok hangzott el.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Liszt díjas zongoraművész, a romantikus repertoár kiemelkedő tolmácsolója Farkas Gábor, akit számos nemzetközi versenygyőzelme indított el a világ élvonalába, tavaly óta a Zeneakadémia rektora. Április 10-én jelent meg a Hungaroton gondozásában új lemeze, amely a Mozart zongora szonátáit tartalmazó sorozat második része. A Complete Piano Sonatas Volume 2 három különleges művet hoz el, amelyek mind Mozart egy-egy eltérő arcát mutatják meg, a ragyogástól, az eleganciától a mély érzelmi intenzitásig. A lemezen a köhlyedzékszámban 284-es D-dur, a 309-es C-dur és a 310-es A-moll szonáták hallhatók. A felvétel egy Bösendorfer zongorán készült Ausztriában, és tovább viszi az egyedülálló zenei és történelmi kapcsolatot Bécshez, Mozart otthonához. Hallgassuk a 284-es köhlyedzékszámú D-dur szonáta második tételét a lemezről.

Wolfgang Amadeus Mozart 284-es köhöljegyzékszámú D-dur szonátájának második tételét hallottuk Farkas Gábor előadásában. Most Franz Schubert D-dur katona indulója következik, a zenekari változat, a bécsi filharmonikusokat Hans Knappertsbusch vezényli.

Franz Schubert, a Csezékszámban 733-as D-dur katonainduluját hallottuk, a bécsi filharmonikusokat Hans Knappertsbusch vezényelte. Most a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában következzék újra Mozart mű, a 334-es köhlyedzékszámú D-dur divertimento első tétele.

Wolfgang Amadeus Mozart 334-es köhögjegyzékszámú D-dur divertimentójának első tételét hallottuk a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Pierre de Bréville szülei kívánsága szerint jogot kellett, hogy tanuljon, diplomatának szánták. Ő azonban

Másképp gondolta és félbehagyta tanulmányait, majd beiratkozott a párizsi konzervatóriumba. Théodore Dubois volt kezdetben tanára, majd César Franck irányítása alatt vett részt kurzusokon. Később professzor lett és tovább is adta a megszerzett tudását, zenekritikusként is elismert volt. Nagy bűgonddal írta a kompozícióit, sokáig érlelte őket, így nem is olyan sok maradt örökében. Szonátinájának második és harmadik tételét halljuk Lencsés Lajos oboa és Karl Bergemann zongoraművész előadásában.

Pierre de Brevi szonatinájának második és harmadik tételét hallottuk, Lencs és Lajos oboán Carl Bergemann zongorán játszott a felvételen. Andrew Lawrence King vezetésével és a Harp Consort ének és hangszer együttessel következik Juan García de Céspedes Caracha című kompozíciója.

0: mexikói zeneszerző, énekes, hegedűs és tanár volt, Juan García de Céspedes, az elhangzott művének címe pedig Garacha. A Harp Consort ének és hangszeregyüttest Andrew Lawrence King vezényelte a felvételen.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Meglehetősen ritkán játszott opera részlete következik. Csajkovszki Mazepája az egyik legkreatívabb alkotói korszakának termése. Majdanavúban bérelt házat és ott komponált a szerző. E hazafias kicsengésű művét napjainkban szinte kizárólag orosz színházak tartják repertoáron. Következik Csajkovszki Mazepájából a Gopak az első felvonásból. Roman Kofman a karmester a Müncheni rádiózenekarának felvétele szól.

A müncheni rádiózenekarát Roman Kaufmann vezényelte, Piotr Csajkovszki mazeppájából szólt a Gopak az opera első felvonásából. Kamarazene következik József Haydn G-dur zongora triójának harmadik tétele, a lassú tételt az Oberlin trióval sugározzuk. David Bolin hegedül, Dmitri Kuzov kordonkán játszik, Heyon Song pedig zongorán.

Joseph Haydn G-dur zongora triójának harmadik tételét hallottuk az Oberlin trióval. Reinhard Glier zenész és fúvós hangszerkészítő fia volt. A moszkvai konzervatóriumban tanult, ahol hegedűt, zeneszerzést és zeneelméletet tanult, kiváló minősítéssel végzett az intézményben, majd idővel vissza is tért professzorként ugyanoda. Hacsatúrián és Prokofjev is tanult nála. Glier rendkívül termékeny zeneszerző volt, operákat, baletteket, szimfóniákat, szimfonikus költeményeket, nyitányokat, kamarazenei műveket is írt, illetve dalokat, zongoradarabokat is köszönhetünk neki. Az Esz-dur hárfa versenyéből a harmadik tétel következik, Claire Jones szólójával, az angol kamarazenekar vezetője Paul Watkins.

Reinhold Gilier S. dur hárfa versenyének harmadik tételét hallottuk Claire Jones hárfajátékával, az angol kamarazenekart Paul Watkins vezényelte. Rossini jelentős operáinak sorát erősíti, amiből a következő részlet szól, 1812-ben mutatták be a Sejem létrát nagy sikerrel, ezután következett az Olasz Nőalgírban, a Török Itáliában, a Szevíjai Borbé, az Otelló, Hamupipőke, a Tolvajszarka, a Tóasszonya, Origrófja és a Tell Vilmos időrendben. Az elsőként említettből a Sejem létrából hallgassuk a nyitányt, Antonio Pappano a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát vezényli.

Gioacchino Rossini a Sejem létre című operájának nyitányát hallottuk, a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát Antonio Pappano vezényelte. Következzen újra kamaramuzsika, Johann Sebastian Bach 1017-es BWV számú C-moll szonátájának negyedik, azaz befejező tétele. John Holloway hegedül, David Morani cembalon játszik.

0: Johann Sebastian Bach 1017-es BWV számú c-moll szonátájának fináléját hallottuk. John Holloway hegedült, David Moroni csembalón játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait, míg 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mint a műsor elején jeleztem, a mai napon nem lesz játék, ugyanis felvételről hallhatják a hangomat, de kárpótoljuk önöket sok szép muzsikával. Hosszabb lélegzettel szóljon Bedřich Smetanának legjelentősebb szimfonikus zenekari művéből, a Hazám ciklusból egy. Hat program címmel ellátott szimfonikus költemény sorozata maga a ciklus, amelyet a szerző cseh nemzeti témákra épített, és Prága városának ajánlotta. A Moldva természetábrázoló zenéje a folyó útját festi le. E sajátos utazás közben a hallgató egy-egy rövid epizód erejéig részese lehet a parton zajló eseményeknek, egy erdei vadászatnak, egy parasztlakodalomnak, a tündérek táncának a holdfényben és a Szent János zuhatak fenséges látványának. A Moldva következik a Hazám ciklusból, a londoni klasszikus zenekart Roger Norrington vezényli.

Pedzsik Smetana Hazám ciklusából a Moldvát hallottuk. A londoni klasszikus zenekart Roger Norrington vezényelte. Michael Haydn Litanai Gesang, azaz litánia éneke következik. A győri leánykar vezetője Szabó Miklós, közreműködik Bognár Krisztina és Hardi Aliz énekes, Kovács Tamás és Szűcs Krisztián trombitán, Ciglényi Ákos bőgőn, Ruppert István orgonán.

Michael Haydn litániaénekét hallottuk, a Győri Leánykarral, Bognár Krisztina és Hardi Aliz énekes közreműködésével, valamint Kovács Tamás és Szűcs Krisztián trombita játékával, Cikléri Ákos bőgőn játszott, Rupert István pedig orgonán. Goldmar Károly első szimfóniájából következzék most a második tétel, ennek az a címe, hogy Lakodalmi ének, falusi lakodalom ugyanis az első szimfónia alcíme. Az ír nemzeti szimfonikus zenekar Steven Gunzenhauser vezényli.

Gold már Károly első szimfóniájából, a falusi lakodalomból a második tételt hallottuk, az ír nemzeti szimfonikus zenekar Steven Gunzenhauser vezényelte. Renaud Capuçon filmzenei lemezéről szól a következő muzsika, olyan alkotók darabjaiból válogatott, mint Morricone, Mancini, Rota, James Horner, John Williams és Barry vagy Alessandro Desplat, de az Élet szép című film fő témáját is rögzítették Capuçon hegedű játékával. Könnyed melódiát hallunk, tragikus filmhez készült darabot, maga a film megközelítése is egyedülálló a témához. Hallgassuk a Nicola Piovani írta fő témát, az Élet szép című filmhez írt darabját.

0: Renaud Capuçon hegedű játékával és a brüsszeli filharmonikusok előadásában Steven Deneuve vezetésével szólt az Élet szép című filmből a téma. Nicola Piovani kompozíciója.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
2: Egyházzenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Most Carl Maria von Weber Grand Duo Concertant című alkotásából következik a második tétel az óra vége felé közeledve. Paul Mayer játszik klarinéton, François René Duchâble zongorán.

Karl Maria von Weber Grand Duo Concertant című alkotásának második tételét hallottuk. Paul Mayer klarinéton, François-René Duchâble zongorán játszott. Folytassuk hegedű verseny tételével a műsort. Antonio Vivaldi 313-as jegyzékszámú G-dur hegedű versenyének harmadik tételét Adrian Chandler szólójával és a La Serenissima felvételén halljuk.

Antonio Vivaldi 313-as jegyzékszámú G-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk. Adrian Chandler játszotta a szólót, a La Serenissima muzsikusaival készült a felvétel. Felix Mendelssohn Bartholdy, opusz 35-ös, numero 3-as, H-moll prelúdium és fúgája következik Martin Jones előadásában.

Félix Mendelssohn Bartholdy, opusz 35-ös numero 3-as H-moll prelúdium és fugáját hallottuk Martin Jones előadásában. Georg Drusecki C-dur szimfóniájának második tételét hallgassuk a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral Bali János vezényletével.

Georg Drusecki C-dur szimfóniájának második tétele után hallgassuk Giacomo Puccini bohém életéből Mimi áriáját, Angela Giorgio előadásában, a Torinoi Teatro Reggio zenekarát John Masseri vezényli.

bohém életből szólt a részlet, mimiként Angela Györgyűt hallottuk, a torinói Teatro Reggio zenekarát John Mosseri vezényelte. Ludwig van Beethoven, Émol Razumovsky vonós négyeseként emlegetett művének fináléja következik, ha végvonós négyes játszik.

Ludwig van Beethoven E-moll Razumovsky vonós négyeseként emlegetett művének fináliát hallottuk a végvonós négyessel. Spirituálé következik, a Norman Lubov kórussal és a londoni szimfonikus zenekarral Leopold Stokowski vezényletével. Hallgassuk a Deep River-t.

0: Norman Luboff és Walter Stott volt a szerző, a mély folyó spirituálét hallottuk. A Norman Luboff kórust is a londoni szimfonikus zenekar Leopold Stokowski vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Most Georg Philipp Telemann a szerző, a három trombitára és üsdobra, illetve zenekarra írt D-dur koncertójából az első és második tétel szól. Hannes Rux, Almut Rux és Ute Rothkirch játszik trombitán, Daniel Schebe üsdobon, a Lasta Gione Frankfurt zenekar felvételén Michael Schneider a karmester.

Georg Philipp Telemann három trombitára, üsdobra és zenekarra írt D-dur koncertójának első és második tételét hallottuk, Hannes Rux, Almut Rux, Ute Rothkirch és Daniel Schäbe szólójával, a La Stagione Frankfurt együttesét Michael Schneider vezényelte. Edvard Grieg Norvég parasztáncok című sorozatából következzék egy, a címe Hailing from the Fairy Hill, Fülei Balázs zongorázik.

Fülei Balázs zongorajátékával hallottuk a Norvég parasztáncok sorozatból a Hailing from the Fairy Hill című Edvard Grieg komponálta darabot. Most Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házasságából következik a címszereplő áriája Polgár László előadásában. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényli.

Polgár László volt Figaro, Mozart, Figaro házassága című operájából szólt a részlet. Most következzen Arcangelo Corelli opus 6-os numero 4-es D-dur koncerto grosszójából a második és harmadik tétel az English Concerttel Trevor Pinnock vezetésével.

Corelli volt a szerző, a D-dur Concerto Grosso-ból hallottunk két tételt az English Concerttel Trevor Pinnock vezetésével. Befejezésül Franz Schubert első szimfóniájának fináléja szól.

0: Franz Schubert első szimfóniájának fináliát hallottuk a mai műsor befejezéseképp, az amszterdami koncerthába a zenekarát Nikolaus Harnoncourt vezényelte. Így ért véget a mai muzsikáló délután, köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénártot hallották.
1: Műsorajánló. Tíz éve hunyt el Meixner Mihály, zenei szerkesztő, a Magyar Rádió főmunkatársa. Fél évszázadon át a rádió komoly zenei műsorainak meghatározó alakja. A Ki nyer ma és a Mi a titka című műsorok vezetőjeként, továbbá sok remek külföldi koncert közvetítés kommentátoraként is ismerhettük hangját. Meixner Mihályra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Szaniszló Richárd Songs of Sunset című lemezét mutatjuk be. A jászberényi születésű vibrafonos és zeneszerző legújabb nagylemeze, vagy inkább naplemeze, sokszínű, mint az éltető napfény, és a pillanat megragadására és megélésére bíztat. Szaniszló Richárd új albuma, kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Sziatoszláv Richter zongorázik. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach F-dur olasz koncertjét. Jegyzékszáma 971. A felvétel Kempenben a Páterskirchében készült 1991. november 2-án.

Johann Sebastian Bach F-dur olasz koncertjét hallottuk. Jegyzékszáma 971. Sziatoszláv Richter most Beethoven Ázdur szonátáját játsza. Opus 26. A felvétel 1960. novemberében készült.

Beethoven opusz 26-os Ázdor szonátáját hallottuk. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Szvjatoszláv Richter zongorázik. Előadásában most Szergej Rachmaninov C-moll etüd tablóját halljuk, opusz 39, numero 7. A felvétel Münchenben az Ariola Eurodisc stúdióban készült, 1983. áprilisában.

Szergej Rachmaninov Opus 39-es numero 7-es C-moll etüd tablóját hallottuk. Szjatoszláv Richter tolmácsolásában most következik Rachmaninovtól az Ázdur prelőd, Opus 23, numero 8. A felvétel Manchesterben, a Free Trade Hallban készült, 1969. október 8-án.

Szergej Rachmaninov Azdur prelüdjét hallottuk, opusz 23, numero 8. Szvjatoszláv Richter befejezésként Liszt Ferenc magyar fantáziáját játsza. Közreműködik a londoni szimfonikus zenekar, vezényel Kirill Kondrasin. A felvétel Londonban a Royal Albert Hallban készült 1961. július 18-án.

0: Liszt Ferenc magyar fantáziáját hallottuk. A szólista Szvjatoszláv Richter volt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Kirill Kondrasin. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Szvjatoszláv Richter zongorázott. A szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Swiss Roman zenekar játszik. Mendelssohn és Beethoven vidám hangvételű szimfóniái között Camille Saint-Saëns Gordonka versenye szól, melyben Saul Gabetta a szólista. A karmester Daniele Gatti. A február 4-i koncert felvétele a genfi Victoria teremből, ma 20 óra 28 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a Magyar Rádió legendás zenei szerkesztőjére, főmunkatársára, Megszner Mihályra emlékezünk. Halála 10. évfordulóján a legendás Erkel-díjas szerkesztő 2016. január 5-én hunyt el. A műsor, amelynek részleteiben ő maga mesél életéről, 1986. novemberében készült.
4: Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ilyen munkát végzek elég régen, nem csak a rádióban, ahol nagyon sok olyan jellegű műsort csinálok, amely bizonyos fokig összefügg a zenetörténet nagyjaival, hanem a TIT-ben is, ahol most már 15 esztendeje a Szabad Egyetemen állandóan előadok, de én nem jártam a zenetudományi tanszakra, a zeneművészeti főiskolán. Tehát tulajdonképpen nem vindikálhatom magamnak ezt a címet, hogy én magamat zenetörténésznek nevezzem. Én rádiós vagyok, aki időnként a zenetörténettel is foglalkozik, a zenetörténet különböző stílusaival, és ami az egyik, hogy úgy mondjam, ilyen kedvenc témaköröm, az az előadó művészet, interpretáció. De úgy érzem, hogy olyan kollégákkal szemben, akik végig küszködték magukat a zenetudományi tanszak sok-sok buktatóján, nem volna méltó, hogyha azt mondanánk, hogy én is ehhez a kaszthoz tartozom. Én tulajdonképpen zeneszerzést végeztem, és bár ez egy privát tanfolyam volt, karnagyképzőt végeztem egy kiváló mesternél, Vaszi Viktornál. Nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sokat köszönhetek neki, és természetesen nagyon sokat köszönhetek azoknak a tanároknak is, akik a zeneszerzés tanszakon vezettek, bár meg kell mondani, tulajdonképpen én soha nem akartam zeneszerző lenni. Szervánszky Endréhez és dr. Major Ervinhez jártam, és tulajdonképpen a zeneszerzés egy olyan tanulmány volt, hogy jobban meg akartam ismerni a zenét. Nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondanom, de én valahogy mindig úgy érzem, hogy számomra ez a rádiós munka azért jó, mert tulajdonképpen a bennem rejlő többféle kedvtelést és hobbit összefoglalhatom. Biztos, hogy sokan hivatkoztak már itt arra a híres könyvre, amit a bécsi filharmonikusok hosszú időn keresztül igazgatója Otto Strasser írt, és ennek az a címe, hogy is ezért még fizetnek is. Ez a híres anekdota, egy Furtwängler koncert után az egyik filharmonikus odaszólt a másikhoz, hogy és ezért még fizetést is kapunk. Én azok közé, az emberek közé tartozom, és azt hiszem ezt elég sokan tudják rólam, akik azt csinálják, amit szeretnek. És ez egy borzasztó nagy ritkaság. Éppen nemrégen a Szabad Egyetemen mondta egy hölgy a hallgatóságból, hallottam, hogy valakinek mondta ezt, hogy hát milyen szerencsés az, aki azt csinálja, amit szeret csinálni. És erre csak azt tudom mondani, hogy nem tudom azt mondani, hogy erre születtem, mert én nagyon szerettem volna karmester lenni, de ennek különböző akadályai voltak. Tudjuk, hogy nem volt minden annyira egyszerű. És amikor én bekerültem a rádióba, tulajdonképpen már 1955 óta járok be, akkor 2 évig külső munkatárs voltam, és 57 óta vagyok hivatalosan is rádiós. Már az első pillanatoktól kezdve úgy éreztem, hogy nekem itt a helyem, én itt tudok megnyilvánulni, itt tudom kifejezni azt, amit szeretnék, holott akkor még nem is volt arról szó, hogy én műsorokat fogok készíteni.

0: A Meixner Mihály számára fontos nagy zeneszerzők és karmesterek közül az előző felvételen Beethoven és Wilhelm Furtwängler jelent meg. A negyedik szimfónia harmadik tételének részletét a berlini filharmonikusoktól hallottuk. Akik ismerték a legendás rádióst, Meixner Mihályt, egy mindig elegáns úriemberre emlékeznek, nem véletlenül nevezték őt Sir Mike-nak, és az sem volt véletlen, hogy mindig öltönyben, nyakkendőben mutatkozott a rádióban is.
1: Én amikor bekerültem a rádióba, először voltam külsős forgató, akkor voltam technikai rendező, akkor csináltam zenei rendezéseket, de amikor státusba kerültem, akkor rögtön a nemzetközi műsorcsere rovathoz kerültem a zenei főosztályon. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy kicsit a Magyar Rádió zenei főosztályának a diplomáciai részlege. Külföldi karmesterekkel, rádiósokkal, művészekkel, impresszáriókkal kellett találkozni, és nekem az volt a véleményem, hogy én ilyen alkalmakkor a Magyar Rádiót képviselem, nagy betűvel mondva. És nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne úgy jelenjek meg, hogy én a rádiót képviselem. És azóta ez, hogy úgy mondjam, megszokássá vált bennem úgy, hogy még hát tényleg így van, hogy a legmelegebb nyári hőségben igen. is azért a nyakkendő ott van. Az természetesen megint más, hogy amikor hazamegyek, akkor én is lezseren szeretek öltözködni, vagy ha nyaralni megyünk, akkor például nem viszek magammal nyakkendőt.
0: A rengeteg kiváló interjú közül idézzünk egy rövid részletet és a hozzá kapcsolódó zenét egy Bécsben készült felvételből. Bartók Béla zenéjéről Solti György karmestert kérdezi Meixner Mihály.
1: A zenével kapcsolatosan, a zene huros ütőhangszerkei cselesztával, ott például elég gyakran hallani olyan véleményeket, amelyek azt mondják, hogy tulajdonképpen a Bartók-féle metronomok ott egy kicsit gyorsak. Tehát az a Bartók-féle előírás, hogy a mű 25 percig tart, az érdekesképpen általában a felvételek legnagyobb része nem...
2: Igen, ez különben az utolsó tételre vonatkozik, ahol azonban azt mutatja, hogy a cél legyen mindenképpen gyors. Hogy milyen gyorsan tudja megcsinálni, de az biztosan gyors legyen.
1: Legfeljebb az lehet a probléma, hogyha az indító tempó túlságosan gyors, akkor a fokozások nem...
2: Igen, de hát ő azt nagyon pontosan már kihoz, ő azt nagyon pontosan megírta, hogy mit akar. Meg kell próbálni. Én megpróbálom.

0: Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művének negyedik tételéből hallottunk részletet. A Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényelte. Most pedig hallgassuk ismét Meixner Mihály gondolatait, aki most arról beszél, foglalkoztatja-e őt az életkora, hiszen a beszélgetéssel, amelyből részleteket hallunk, 58. születésnapján köszöntötték.
1: Ahhoz még nem elég öreg, hogy a visszavonulásra gondoljak, legalábbis remélem, hogy nem kell erre gondolni. Ahhoz már nem annyira fiatal, hogy az emberek ne jusson néha az eszébe az, hogy jaj, még mennyi mindent kellene megcsinálnom, mennyi mindent kellene még megtanulnom, hiszen van bennem egy borzasztó nagy tanulásvágy, és bár milyen vonatkozásban valamit tanulok, úgy érzem mindig, hogy az hasznomra válik. Az az érzésem, hogy egy bizonyos fokú ilyen gyermeki naivitást megőriztem magamban, borzasztóan szeretek nevetni, nagyon szeretem a humort, és általában szeretem az életet a derűsebbik oldaláról nézni. A nagy tragédiákat megértem, és igyekszem teljes együttérzéssel figyelni az eseményeket. Az az érzésem mindig a kis jót fel kell nagyítani, ami velem történik, és a rosszakat pedig lehetőleg elfelejteni. Hogy ezt meddig tudja az ember csinálni, nem tudom. Ha az ember ennyire optimista, akkor biztos, hogy elég sokszor kénytelen mondjuk emberekben csalódni, de azt hiszem, hogy ilyen szempontból is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem volt rá szükségem. Ez vonatkozik a magánéletemre is, és a hivatalos életműködésemre is, tehát nagyon szép családi életben nőttem fel, és hát ugyanezt mondhatom a házasságomra is, és azt hiszem, hogy itt a rádióban is sok olyan kollega vesz körül, akikkel tényleg nagyon jó kapcsolatot tudok tartani. Ez is egy külön szerencse, hogy feleségem is muzsikus. Énekesnő, dal és oratórium énekes. Tehát mi a zenei problémáinkat meg tudjuk beszélni egymással. Nagyon sokat hallgatunk együtt zenét. Meg tudjuk beszélni azt, hogy melyikünknek melyik felfogás tetszik. És meg kell mondani, hogy ahogy én rendszeresen hallgatom az ő énekléseit, produkcióit, rádióban vagy koncertteremben való szerepléseit, ő ugyanúgy hallgatja az én előadásaimat, és azt is meg kell mondani, hogy az egyik legszigorúbb kritikusom. És én nagyon örülök neki, mert annak ellenére, hogy sokszor berzenkedem, ha utána valami kritikai megjegyzéssel illet, tehát az ember ilyenkor mindig úgy érzi, hogy valami nagyon jó volt, ez nem biztos, de utólag mindig rájövök, hogy igaza volt, hogyha valamiben esetleg kifogást emel az ellen, ahogy én mondtam, vagy ahogy mondtam, vagy amit mondtam. És ez borzasztó jó, mert két muzsikus könnyen és kellemesen tudja megbeszélni azokat a problémákat, amelyeket hát egy bármennyire is kulturált emberrel, aki nem zenész, nem tudok megbeszélni.
0: Meixner Mihály élete párja, Szőkefalvi Nagy Katalin énekművész felvétele következik most, aki Liszt Ferenc Ha álmom mély kezdetű dalát énekli, Szőkefalvi Nagy Katalin mellett Freiman Magda zongorázik.

0: A műsor végére Tóth Gabriella műsorvezető Metzner Mihály legkedvesebb felvételét szánta, már csak azt kellett meghatározni, melyik is az.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert borzasztó sok zenei stílust szeretek. Az első meghatározó élmény talán gyerekkoromban Wagner volt, és ez végig megmaradt. Azt kell mondani, hogy talán most is a legközelebb áll hozzám. De ugyanígy nem tudnék élni Beethoven, Mozart, Bach, Brahms, Richard Strauss, Bruckner, Mahler zenéje nélkül. Ezek azok, akik talán a legközelebb állnak hozzám, és ez a Tit Szabad Egyetemen is, és a rádiós munkámban is valahogy szeretném az emberekkel megosztani azt az örömet, amit egy ilyen remek műnek a jobb megismerése nyújt számomra. Egy nagy előadó művész megismerése, hogy miért jobb Furtwängler egy Beethoven szimfóniában, mint XY. Ha ezt meg tudom magyarázni, akkor borzasztó boldog vagyok, és egy hallgató esetleg utána felhív telefonon, vagy ír egy levelet, és azt írja, kérem, most jobban megértettem ezt a művészt, akkor tulajdonképpen elértem azt, amit akartam. Tudom, hogy kevesekhez szól egy ilyen műsor viszonylag, de ha 10 embert meg tudtam győzni, akkor már örülök. Borzasztó nehéz így a kedvencek közül is kedvencet találni, de van egy felvétel, amelyet mindig úgy érzek, hogy nem tudok eleget hallgatni, és ez Wagner Valkür című zenedrámájából a Valkürök lovaglása, Hans Knappertsbusch vezényletével, a bécsi filharmonikusokkal. Knappertsbuschnak egyébként 88-ban lesz a 100 éves születési évfordulója, és nagyon szeretnék egy nagy műsorsorozatot készíteni, tehát legyen ez a kis rövid részlet a Valkürök lovaglásából bevezetés ehhez a sorozathoz.
2: Megtenni azért, hát annyi időnk természetesen van, hiszen nem találkozunk születésnapi alkalmából olyan túlságosan gyakran itt a mikrofon előtt. Tehát mondom, megtenni, hogy egy-két percen keresztül megpróbálja nekünk elmagyarázni, hogy ennek a felvételnek mi a titka?
1: Knappertsbusch szerintem az egyik legnagyobb Wagner dirigens volt. Viszonylag kevésbé ismerik, ugyanis egy olyan típusú ember volt, aki abszolút nem szerette a reklámot, nem volt sztár, nem jelentek meg róla tucat számra könyvek, nem olvastunk minden nap arról, hogy itt és ott ilyen botrányt csinált, egy nagyon igaz ember volt, akit csak a zene érdekelt, és csak az, hogy a nagy zeneszerzőket, ezt most idézőjelben mondom, de igazából is szolgálja. Ő nem úgy interpretált, hogy hozzátett valamit, hanem a zeneszerzőnek a legbensőbb akaratát, a lényét akarta kifejezni. Tempói általában lassúak voltak. És ezért sokan azt mondják, hogy hát ez unalmas. Hihetetlen izgalmas. Pontosan a lassú tempó miatt, mert valami óriási belső feszültség árad ebből az előadásból, és az az érzésem, hogy az ő halála és Furtwängler halála óta ilyen méretű, ilyen formátumú Wagner dirigálást sajnos nem hallunk.

0: Richard Wagner a Walkür című operájának harmadik felvonásából hallottuk a Walkürök lovaglása részletét. A bécsi filharmonikusokat Hans Knappersbusch vezényelte. Mai műsorunkban a 10 éve elhunyt Metzner Mihály Erkel-díjas zenei szerkesztőre, a Magyar Rádió főmunkatársára emlékeztünk Tóth Gabriella műsorának részleteivel, amelynek felvétele 1986. novemberében készült. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Kigyulladt egy elektromos mozdony a Kelenföldi pályaudvaron kora este. A forgalmat leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig is eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak jegyeikkel. A vonatjegyeket elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. A feláras vonatok helyek nélkül vehetők igénybe. Holnap kezdi meg az új parlament a hivatalos törvénykezési munkát. Az első héten 2 ülésnap lesz, holnap és szerdán. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlamenti ülésszak. Az elsők között vizsgáló bizottságok felállításáról döntenek, valamint megkezdődik a vita a Tisza által benyújtott alaptörvény módosításáról is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez azonban ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 Podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik. Ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Lemondott Demeter András, a bukaresti ügyvivőkormány kulturális minisztere, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására. Kelemen Hunor Facebook bejegyzésében kérte távozása, miután egy kiszivárgott felvételen Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről és a magyar identitásról. Demeter András egy éve az RMDSZ jelöltjeként kapott miniszteri tisztséget a román kormányban. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgás több településen is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be. Károkról, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót is láthat a közönség. És végül az időjárásról. Zavartalan napsütés lesz holnap, esőre sehol nem kell készülni. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Továbbra is nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében a Tallis Scholars koncertjét hallgathatják meg, melyet Peter Phillips vezényletével adtak a tokiói Opera City koncerttermében 2024. július 5-én. Elsőként Giovanni Pierluigi da Palestrina in te domine speravi miséjéből a Kyrie tételt adják elő.

Giovanni Pierluigi da Palestrina in te domine speravi című miséjéből a Kyriét énekelte a Tali Scholars Peter Phillips vezényletével. Előadásukban következzen most Cristóbal de Morales Regina Célie.

Cristóbal de Morales Regina Céli című művét adta elő, a Tali Scholars, Peter Phillips volt a karnagy. Következzen most ismét Giovanni Pierluigi da Palestrina két miséjéből egy-egy tétel, elsőként a Tu es Petrus glóriája, majd pedig Marcell pápa miséje, krédója hangzik el.

Tali Scholars énekelte Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tues Petrus miséjéből a Glóriát, majd pedig Marcel pápa miséjéből a Krédót. Peter Phillips vezényletével most Gregorio Allegri Miserere mei Deus című műve csendül fel.

Gregorio Allegri Miseri Remei Deus című művét a Tallis Scholars énekelte Peter Phillips vezényletével. Befejezésül ismét két tétel Giovanni Pierluigi da Palestrinától. Elsőként a Confitébor Tibi Domine miséből a Sanctus, majd pedig a Missa Brevisből az Agnus Dei.

0: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Confitebor Tibi Domine miséjéből a Sanctust, a Missa Brevisből pedig az Agnus Deit hallották a Tallis Scholars előadásában, vezényelt Peter Phillips. A felvétel a tokiói Opera City koncerttermében készült 2024. július 5-én.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova eheti műsoraiban az idei Tribune International de Compositeur alkotásaiból válogat ifjabb Bazsinka József. Összeállításainkban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett rádiós zeneszerző seregszemle kiemelkedő művei szerepelnek. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Hagyományok.
3: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
2: Tehetségek.
4: Ez az egész közeg, nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
2: Kulturális helyszínek.
5: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
2: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Swiss Roman zenekar koncertjét hallhatják, melyet a genfi Victoria teremben adtak 2026. február 4-én Daniele Gatti vezényletével. A Gordonka szólista Saul Gabetta volt. Elsőként Felix Mendelssohn Bartoldi 4. olasz szimfóniája hangzik el.

Félix Mendelssohn Bartholdy negyedik olasz szimfóniáját a Swiss Román zenekar játszotta Daniele Gatti vezényletével. Most következzen Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenye, a szólista Sol Gavetta.

Camille Saint-Saëns Amor Gordonka versenyét Saul Gabetta játszotta a Swiss Roman zenekarral, vezényelt Daniele Gatti. A szólista ráadásként Robert Schumann 5 darab népi dallamokra című művéből a numero 2-est adja elő a zenekar Gordonka művészeivel saját átdolgozásában.

Robert Schumann 5 darab népi dallamokra című művéből a numero 2-est hallották Sol Gabetta átdolgozásában és szólójával, melyet a Swiss Roman zenekar Gordonka művészeivel adtak elő. A Swiss Roman zenekar befejezésül Ludwig van Beethoven 4. B-dur szimfóniáját játssza a karmester Daniele Gatti.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven 4. B-dur szimfóniája. A Swiss Román zenekart Daniele Gatti dirigálta. A felvétel a genfi Victoria teremben készült 2026. február 4-én. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Alexis Weissenberg zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó hús brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő ifjabb Bazsinka József. Az Ars Novában ezen a héten minden hétköznap este 10 órától, tehát összesen 5 adásban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett International Rostrum of Composers elnevezést viselő rádiós, nemzetközi kortárs zenei seregszemle kiemelkedő műveit ismerhetik meg. A Rostrum of Composers, vagy eredeti nevén Tribune Internationale des Compositeurs először 1954-ben került megrendezésre. 4 rádióállomás a német, a francia, a belga és a svájci hívta életre, azzal a szándékkal, hogy a legújabb kortárs zenei művek bekerülhessenek a nemzetközi rádiózás körforgásába. A Tribune alig néhány év leforgása alatt a kortárs zene egyik legjelentősebb fórumává nőtte ki magát, ahol olyan szerzők tűntek fel és arattak sikert, ezzel egyúttal elindulva a nemzetközi ismertség felé, mint az olasz Luigi Nono, a lengyel Agata Zubel, vagy a magyar komponisták közül Balassa Sándor, Durkó Zsolt, Kurták György és Szőlősi András. 1999-ig évről évre Párizs adott otthont a rendezvénynek, 2000 óta azonban minden évben más és más közszolgálati rádióállomás a házigazda. Idén a lett fővárosban, Rigában tartották meg az eseményt, amelyen én lehettem a magyar delegált. A művek 2 csoportban kerülnek megmérettetésre, a 30 évnél fiatalabb szerzőkében és az általános kategóriában. Idén 23 ország közszolgálati rádió állomása hozta el az összesen 40 produkcióját, akik között 11-30 év alatti zeneszerző indult. A delegáltak meghallgattak és pontoztak minden felvételt, természetesen a saját rádió állomásunk anyagát nem értékelhettük. Az általános és a fiatal zeneszerző kategóriájában is van egy-egy választott mű, amelyek a legmagasabb pontszámokat értékel. Ezeket minden rádióállomásnak kötelezően le kell adnia, illetve mindkét kategóriában vannak javasolt művek, amelyek az általános kategóriában az első 10, a fiatal szerző kategóriájában az első 6 művet jelenti. Ezen a héten ezeket a műveket hallgathatják meg. Mai adásunkban az általános és a 30 év alatti kategória győztes kompozíciói szólalnak meg, valamint a 2 magyar alkotás közül az egyik. Az általános kategóriában a szerb Jug Markovics Stabat Matere érte el a legmagasabb pontot, ez lett tehát a választott mű, amely a résztvevő rádiócsatornák mindegyikén elhangzik. Jug Markovics szerb zeneszerző, Stuttgartban él és tanít, műveiben különösen fontos szerepet kap az emberi hang. A Stabat Mater számára nem egyszerűen vallásos téma, hanem zenei emlékezet. Olyan szöveg és szimbólumkör, amely évszázadok óta újra és újra megszólítja a komponistákat. Markovics azt mondja, felszabadító számára ismert témával dolgozni, mert így nem az eredetiség kényszere, hanem a hangzás varázsa kerül előtérbe. Ebben a darabban nem közvetlenül Máriának és Krisztusnak állít emléket, hanem annak a szeretetnek, szenvedésnek és zenei hagyománynak, amelyet alakjuk a zenetörténetben megihletett. Most Jug Márkovics Irkán megrendelésre készült műve következik, a Stabat Mater. A Versailles Barokk Zenei Központ énekeseit Fabian Amengó vezényli, Viola da Gambán közreműködik, Krisztina Plübómazó.

Quiz ezt a ma! Qui non ve! Red, bat, lef, fi! Si, fi! De! Red, in! Tanto, su, pri, ci, o! Oh.

Jug Markovics szerb zeneszerző Stabat Materét hallották, a Versailles barokkzenei központ énekeseit Fabien Amengú vezényelte, Viola Dagamban közreműködött Krisztine Plübómázó. Az általános kategória legjobbra értékelt alkotása után következzen a 30 év alatti zeneszerzők győztes kompozíciója. Hástál Hapka, prágai zeneszerző, aki a kompozíció mellett fonetikát és nyelvészetet is tanult. A Szürke szempillájú fiú című darabja egy különös, személyes emlékből született. A szerző egy Prága melletti régiségboltban talált rá egy régi, félig törött gyerekzongorára, és ezen az egyszerű, diatonikus hangszeren született meg a darab alapgondolata. Hapka szerint ez a mű szokatlanul békés. Nem bizonyítani akart vele, inkább nyugalmat keresett. A cím képe egy olyan gyermeket idéz, aki már túl sok időt, tapasztalatot és terhet hordoz magában. A Berg zenekart Peter Wrabel vezényli.

Elhangzott Hástál Hapka, a szürke szempillájú fiú című alkotása, a Rostrum 30 év alatti kategóriájának győztese. A mai Ars Nova befejezéseként hallgassák meg az idén kiküldött két magyar mű közül az egyiket, Brandenburg Ádám Metanoia című darabját. A cím jelentése megtérés, belső fordulat, a gondolkodás átalakulása. A mű alcíme zenei asszociációk a tékozló fiú példázatára, amely arra utal, hogy nem történetet mesél el, inkább gondolatokat, lelkiállapotokat és asszociációkat formál zenévé négy rövid tételben, melyek címe eltávolodás, szédület, metanoia és kintsugi. A japán kintsugi képeit különösen fontos. A törött kerámia arannyal való újraillesztése, a megtört élet újjáépülésének jelképe. A szünet nélkül játszott tételeket visszatérő gesztusok és rejtettebb idézetek kapcsolják össze, mint egy hangzó freskóvá formálva a művet. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényli.

0: Brandenburg Ádám Metanoia című darabját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Vajda Gergely vezényletével. Kedves hallgatóink, az idei Rostromov Composers nemzetközi rádiós kortárs zenei seregszemle legjobb felvételeinek bemutatását holnap este 10 órakor folytatjuk az Ars Novában. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, ifjabb Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Alexis Weissenberg zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó, húsbrilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Leos Janácsek a Makropulosz ügy című háromfelvonásos operájáról mesél László Ferenc. A 100 éve bemutatott cseh darab Karel Čapek színműve alapján készült. Főbb szerepeit most Marlis Petersen, Pavel Csernoh és Boszkó Húsz énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Tomás Hanusz irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Szaniszló Richárd Songs of Sunset című lemezét mutatjuk be. A jászberényi születésű vibrafonos és zeneszerző legújabb nagy lemeze, vagy inkább naplemeze, sokszínű, mint az éltető napfény, és a pillanat megragadására és megélésére bíztat. Szaniszló Richárd új albuma, kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Holnap lesz napra pontosan Miles Davis születésének 100. évfordulója. Ezen apropóból Weisz Gábor szerkesztünk 10 részes sorozatot indított, az első, azaz mai epizódban 1960-as és 61-es felvételek szólnak Miles Davis kvartettje játszik. A műsor első felében 1961. május 19-én a New York-i Carnegie Hall-ban adott koncert részletei szólnak. A Miles Davis Quartet játszik Gil Evans zenekara közreműködésével. Miles Davis trombitán, Harry Mobley szaxofonon, Wynton Kelly zongorán játszik, Paul Chambers a bőgős, Jimmy Cup dobol, mint említettem, közreműködik Gil Evans zenekarával, az ő átiratában szól Joaquin Rodrigo Aranjuez koncertója, majd két szerzemény, az egyik Miles Davis alkotása, a másik Richard Carpenter szerzeménye, a Theo és a Woken hangzik el.

A Miles Davis Quintet előadásában és Gil Evans zenekarával, illetve átiratában szólt Joaquín Rodrigo Aranjuez koncertója, majd egy Miles Davis téma és egy Richard Carpenter alkotás, a Theo és a Walk-in. New Yorkban, a Carnegie Hallban 1961. május 19-én készült a felvétel. Még egy 1960. március 22-i koncertről is idézünk, a helyszín Stockholm, Konzerthauset, Grünewaldsaalen. Miles Davis trombitál, John Coltrane tenorszaxofonon játszik, Wynton Kelly a zongorista, Paul Chambers a bőgős, Jimmy Cobb dobol. Miles Davis témáját, az All Blues-t halljuk a koncertről.

0: Miles Davis All Blues témáját hallottuk, a szerző trombitán játszott John Coltrane tenorszaxofonon, Vinton Kelly zongorán, Paul Chambers volt a bőgős, Jimmy Cup dobolt. 1960. március 22-én készült a felvétel. A rögzítés helyszíne Stockholm, Concerthouse at Grünewaldsaalen. A mai jazzkoncertek alcíme Miles Davis 100 volt, nem véletlenül 10 részes sorozatot indítottunk a mai nappal. A héten több alkalommal is megemlékezünk a jazz nagy alakjáról. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Illés Anna. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a holnapi kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről is. Az oroszok folyamatos csapásokat mérnek az ukrán hadsereg létesítményeire és döntéshozatali központjaira. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és más Kijevben jelenlevő országokat, hogy evakuálják diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakéta védelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint emiatt európai szövetségeseivel igyekeznek megoldást találni. Hangsúlyozta, folytatják a megbeszéléseket az USA-val. Itthon kora este megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform. Több vonalon továbbra is számítani lehet késésekre. Várhatóan csak éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Platz. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. És végül a várható időjárásról. Zavartalan napsütés lesz holnap, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

pihentető éjszakát, jó zenehallgatást kíván a Notturno házigazdája, Németh Attila, munkatársaim Katona Márta és Papp Sándor. Ifjabb Johann Strauss zenéjével kezdjük a Notturnót. Vajon mi lehet a plusz, az a többlet, amitől a keringő király más, mint a többi bécsi komponista? Miért nem feledték el őt, mint a kortársait? Tóth Aladár azt írta, hogy a nagy Johann nem táncdarabokat költött, hanem táncdarabokkal költött. Az ő művészete ott kezdte, ahol elődei Lanner, az idősebb Strauss, Farbach abba hagyták. Strauss spanyol indulóját hallgatjuk meg a Notturno elején.

Ifjabb Johann Strauss spanyol indulóját az osztrák rádiózenekar adta elő. Tóth Aladár leírta még azt is, hogy Strauss nem csak valcereket teremtett, hanem valcereivel egy teljes egyéni világot teremtett, amilyen csak az igazi művész fantáziájában születhet. Most hallgassuk meg Sibelius tavaszi dalát.

Sibelius tavaszi dalát Kaja Saari Kettő és Raja Kerpo előadásában hallottuk. Sibelius minden műfajban komponált, de legközelebb a szimfónia állt hozzá. Azt mondta, hogy a szimfóniát érzem a legtisztább zenének. Most Dvorák egyik kórus műve következik, a természetben.

Antonin Dvořák opusz 63-as a Természetben című kórusművét énekelte a Dán Rádió énekkara. Dvořák egészséges lelkületű muzsikus volt, aki nagyon szerette a természetet, nagyon sok műve természeti élmények hatására született. Most hallgassuk meg Ruth Gibbs opusz 65-ös fúvós oktettjét.

Ruth Gibbs fúvós oktettjét a BBC Velszi zenekarának tagjai adták elő. A brit zeneszerző egyben oboaművész, zongoraművész és karmester is volt, sőt, pedagógus is. Nagyon sok műfajban komponált. Az Édenkert dalai ciklus következik. A komponista Alexina Louis

Guido Morini, illetve Salamone Rossi darabjait hallottuk az elmúlt percekben. Guido Morini 1959-ben született, Salamone Rossi körülbelül 400 évvel korábban. Joseph Haydn híres versenyműve következik, a D-dur Gordonka verseny, a szólista Daniel Müller Schott.

József Haydn D-dur gordonka versenyét Daniel Müller Schott és az oszlói filharmonikus zenekar játszotta, vezényelt Arvid Engegor. Sose voltam gyors komponista, írta Haydn, megfontoltam és szorgalmasan komponáltam. Több verést kaptam, mint ételt, ezt írta az emlékezéseiben. Mozart D-dur rondója szól.

Mozart 485-ös körüljegyzékszámú D-dur rondóját Jean Müller játszotta. Mozart előadói személyisége nagyon érdekes volt, azt írták, hogy határozott elképzelése volt mindenféle előadásmódról, és erősen kritikus volt mások játékával szemben. Egy ismeretlen szerző motettáját halljuk.

egy ismeretlen zeneszerző motettáját hallottuk, Claire Lefilietre és a Courant együttes jóvoltából. Most John Field két darabja következik a Notturnóban. Ő Dublinban született, Londonban és Szentpétervárot aratott sikereket zongora művészként, zenéje lírai és Chopint előlegzi.

John Field két darabját, a Camerata Ireland és Barry Douglas zongora művész szólaltatta meg. Clementi tanítványa volt Field, nagyszerűen zongorázott, és Chopin a nocturnjeit az ő darabjainak példáját követve komponálta később. 2 óra van.

Leah Strauss hősi élet szimfonikus költeménye következik, egy monumentális darab. Strauss maga vezényelte művének ősbemutatóját Frankfurtban 1899-ben. A komponálást az előző év utolsó napjaiban fejezte be. 34 éves volt, és a művészi pályája fordulóhoz érkezett. Az a körülmény, hogy a berlini porosz udvari opera karnagyává kinevezték, hihetetlen lehetőséget, karmesteri képességeinek nagyszerű kibontakozását jelentette. A szimfonikus költeményeit ekkor már széles körben ismerték. Ez a kompozíció egy hős, nagyszabású harcát mutatja a külvilággal és önmagával. A Kölni Rádiózenekar játszik.